0: vezetője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
1: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1 millió 400 ezer hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelő pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
3: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1.400.000 hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
2: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1 millió 400 000 hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelő pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga 3 társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúegyés térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcíme lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga 3 társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúegyés térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
3: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok! Megafonisták, elmúlt 6 óra, úgyhogy ezen a szép szombat reggelen indítjuk a reggeli ritmust egészen 10-ig. Bestoffolunk, a mikrofonnál Olicsek Ádámot halljátok, két frekvencián is, ugye 95.7 és a 95.9, meg persze üdv a streamereknek is, mert hogy a megafonfm.hu-n is tudtok minket a világ bármely pontján hallgatni, hallani, és mindehez Karvas Anyi is hozzátesz. Sándorom, jó reggelt, hello!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! 0606, 6. június 6-a szombat reggel van. Köszöntök én is mindenkit, nagy szeretettel, kellemes ébredezést. Fönn vagyok már legalább másfél órája, nem tudom, nem tudtam most úgy aludni. Nem is voltam sose egy nagy alvó, de azért mindig van péntek felé, már mindig elfáradtam, de most valahogy nem, úgyhogy pörgök, mint a búvócsiga. Névnaposaink, Cintia, aztán Norbert, hát Norbi, Isten értesen, Artemis, Délia, Kolos, Gilbert és Norman, valamint Szinti, A és Lícia, ők az ünnepeltek, és hoztam érdekességet is a mai napra. Magyarországon képzeld, és hát képzeltek, drága hallgatók, 1827-ben ezen a napon rendezték meg az első lóversenyt. 25 ezer néző előtt.
4: Szép is ez.
5: Igen, és 1933-ban pedig megnyílik ezen a napon az első autós mozi New Jersey-ben.
4: Még szebb ez. All right.
5: De a legszebb. Ma van édesanyukám szülinap.
4: Egyem a szívét a mamának. Na, jól van. Akkor küldjük neki az első megaslágert. Jó, aztán pedig jön az első téma, amivel foglalkoztunk a héten.

0: történt hétfőn reggel.
1: Építsük házat, Norbi!
2: Nem egy könnyű feladat elé állít. Tasz minket,
1: én de építsünk. Én láttam, ha most itt ugye a Sipeki Balázs utcai házépítéshez kapcsolunk, ugye, mert előkezdtünk el beszélgetni az előbb, és akkor ezt hozzuk témaként, hogy ott valamelyik pecóhoz például hozták a kész falakat. Tehát ilyen összepattintós dolog volt. Tehát, hogy mondom, wow, az a viszonylag gyorsan sicsúcsatja.
2: És nyilván egy szokatlan, már valószínűleg elég régóta rendelkezésre lehetőség, de azért ezzel is biztos, hogy nagyon jól lehet gazdálkodni, meg egy összekombinálni a hagyományos építkezéssel, trallala, célszentesíti az eszközt, és nyilván ennek is helye van, meg létjogosultsága. Amúgy meg ide visszatérve...
1: Na, tehát ugye aki most teker ránk, ugye az, hogy akkor mit építetek és mit nem, hogyha akarok egy házat építeni, ugye egy balassagyarmati bejegyzés csörte kapcsán indult ki a történet, mert hogy az egyik képviselő, Győri János volt az, aki az ő körzetében lévő ház, épülő háznál nehezményezte azt, hogy ott lapos tetős van, miközben ugye sátortető, és akkor, hogy az utca képet, a település képet gyakorlatilag az rombolni fogja, nem fog jól kinézni, és akkor erre indult egy csörte, és még ott a kommentek, sajnos már nem találom, kommentek, és hogy ott talán a tulajdonos is odaszólt, beleszólt, közbeszólt. Igen, érdekes a téma, tehát mindenképpen akkor azt tudnunk kell, hogy mit építetünk és mit nem.
2: Hát figyú, a történetnek biztos, hogy van egy pár oldala, hát kettő minimum, az egyik az építtető, a másik pedig tulajdonképpen az engedélyt kiadó önkormányzat. És ezen az alapon mondjuk a Győri Jánosnak szerintem nagyon gyorsan, rövidre lehetett volna zárni még a poszt megírása előtt, akár vagy közben, vagy után, vagy bármikor a történetet azzal, hogy bemegy mondjuk, és ha valamilyen szintű jogosultságot szerez, vagy hogy működik, csak mondom az elvét, hogy ezt utána lehet
1: hogy
2: járni.
1: Hogy megnézzük a hészben, hogy akkor mi van.
2: Mit lehet, mit nem. Ez a ház, ezen a helyrajzi számon, ha még házszáma nincs, vagy tudom én, milyen engedélyt kapott. És hogyha azt megkapta erre a formára, erre a leadott tervre, nyilván azért ezek elég régóta ízenlenek ebben az országban, hogy megvan a terv, azt engedélyeztetik, és utána megkapod az engedélyt, és építkezhetsz. Amennyiben ez megvan, ott bizony nehéz lesz onnantól kezdve bármilyen posztot írni arról, akár Győrinek, akár bárki másnak, hogy ez hova illik, vagy hova nem. Lehet róla dumálni, hogy illik, nem illik, nem tudjuk a végleges utcatervet, hogy aztán hocsmint, tehát ez sok mindentől függhet, azért mondom, hogy nagyon sok oldalú a dolog, hogy mi szerepel tényleg az utcatervben ott annak a városrésznek azon a szakaszán.
1: Én emlékszem, hogy az ott arról ment a csörte, hogy tényleg, hogy mire kapsz engedélyt, és mire nem. Egyébként igazságot van ebben.
2: És én így érzem, tehát azért még ott még nem tartunk, hogy ma bárki bárhol bármit fölhúzza. Tehát attól nem kell félni senkinek, hogy most tényleg olyan engedélyen kívüli építkezések vannak, azok előbb-utóbb bontásra vannak
1: ítélve.
2: Nyilván
1: nem arra gondolok, hogy akkor most én
2: ez nem működik, nem ott kell kaparkodni, nem a Facebookon kell posztolni, hanem akkor meg kell nézni a háttértörténetet, és akkor merre hány méter. Amennyiben az engedélyt kiadták, lehet a széllel szemben pisilni, csak nem feltétlenül érdemes.
1: Oké, de akkor ez egyébként jó, tehát
2: ez a kérdés.
1: Hogy akkor, ha én mondjuk egy világító toronyban szeretnék lakni.
2: Így van.
1: Minden vágyam az.
2: És megkapod az engedélyt rá, mondjuk?
1: Vagy nem kapom meg rá az engedélyt.
2: Mondjuk kap meg.
1: Igen, de hogyha nem kapom meg az engedélyt rá, akkor miért ne? Tehát, érted, akkor én a személyi szabadságomban vagyok mondjuk ilyen szempontból korlátozva, hogy én abban akarok élni egy világító toronyban, és azt fel akarom húzni a Sepeki Balázs utcában, Balassagyarmaton, akkor én azt, érted, akkor azt nem tehetem meg, mert azt mondják, hogy nem illik bele a nem tudom én városképbe, holott egy csodálatosan szép világító torony lenne, tehát hogy még jól is néznek ki.
2: Ez így van, most egy pillanatra felsejlett bennem egy korábbi beszélgetésünk, ne induljunk majd el rajta, az, hogy mit szabad és mit nem, és mi az, amit a köz szabályoz, és mi az, amit nem, zárójelbe zárva, nem akarok visszatérni.
1: Jó van, mondom. Vini.
2: Yes, itt most megérkeztünk egy olyan témához, ahol viszont valóban van szabályzás, és valóban van köz, és valóban erőteljesen tényleg jogszabályok mentén írják esetleg elő azt, hogy ki, hol a település saját megítélése szerint jelentése a saját szabályai szerint, hogyan építkezhet és miket kell figyelembe venni ahhoz, hogy bármit építsen egy adott
1: telken. Tehát akkor hogy én akarok jönni Balassagyarmatra, vagy be akarok költözni Berkenyét, mondja Berkenyét is fölosztom, akkor gyakorlatilag nekem tisztában kell lennem azzal, igen, hogy vannak olyan település képi szabályok, amiket nekem be kell tartani. Igen. Hogyha nem tartom be, akkor hát ott lehet, hogy lesznek akkor problémák.
2: Mondok egy nagyon egyszerű történetet, például visszatérve szintén Gyarmatra.
1: Igen.
2: Hogy mi nem olyan régen csak egy légkondit szerettünk volna létesíteni itt édesanyám lakásánál.
1: Igen.
2: Tudva természetesen, hogy műemléki környezetben vagyunk, meg minden, de annélkül még csak a gondolat sem merült fel bennünk, hogy ne keressük meg a hivatalt, abban a tekintetben, hogy ezt rendesen leírva, fényképen, hogy hova terveztük, mit hogy szerettük volna, és még csak véletlenül sem oda engedélyezhették volna a kültéri esélyeket föltenni. Egészen másképp kellett megoldanunk, minden teljesen más dolog, mert ha nem, akkor nem.
1: Aha.
2: Elhiszem, hogy vannak súlyozások ebben, és lépések, hogy valóban műemléki környezet, én ezzel teljesen tisztában vagyok, és semmi bajom ezzel. Tehát azért is indítottuk el így. De ha ezt veszük alapul, hogy és akkor most tényleg a másik oldalról nézzük meg azt, hogy mit szabad és mit nem, és szabadság, meg hogy mi az, amit te szeretnél, tehát meg mit nem. Tudomásul kell venned azt, hogy van egy városnak a te elképzeléseid fölött álló komplett olyan városképi hosszú távra való tervezésének a léte, amihez bizony alkalmazkodni kell, mert ott te vagy idézőjelesen, mondjuk jogi szempontból úgymond, ilyen szempontból az alvérlő, az alattas. Te vagy az, akinek alkalmazkodni kell, és nem fordítva. És ezért szoktunk nagyon sokszor fölháborodni, ha most visszagondolsz azokra a település városképben nem illeszkedő, bizonyos korra jellemző szoc épületekre.
1: Hogy néz ki,
2: hogy miért hogy engedték be annó olyan épületek sorába olyan abszolút nem odaillő épületeket egy bizonyos korban, amikre ma is azt mondja valaki, hogy úristen, ez hogy néz ki.
1: Aha.
2: Mert hogyha azt a dolgot így megszegik, és keresztbe tesznek neki, és nem törődnek vele, bármilyen oknál fogva, akkor az később így üt vissza, mint ahogy mi azt megnézzük, mondjuk, mit tudom én, lehet, hogy az Andrássy úton Pesten nem, de mondjuk, ha egy Gyarmaton itt vagyunk, és ide nézünk az önkormányzattal szembe, és ránézünk erre.
1: A volt pártházra.
2: Akkor mindjárt felsejlik az, hogy én miről beszélek hirtelen, és mit akarok mondani azzal, hogy mi történik egy városképpel akkor, amikor megszegik az ide vonatkozó szabályzásokat. Ha így nézzük, akkor Gyűrűnek lehet igaza.
1: Igen, egyébként. Ugyanakkor meg, ha meg kiadja a... Tehát ugye pont a hészek kapcsolat, hogyha annyira bántod, nincs meg egyébként a posztert, mert le lett törölve, nem tudom. Mert mondom, talán a tulajdonos volt az, aki meg azt mondta, hogy hát az az ő, amire engedélyt kapott, ő engedélyt kapott, és akkor kezdve kész ennyi. Tehát hogyha kapott egy ilyen mobilház, egy lapostető sztorira engedélyt a várostól, akkor innentől kezdve
2: nyugodtan lehet sok mindent csinálni, csak mondom, mindenki nyugodjon le oda, hova szokott, mert ez az engedély ki van adva. Tehát ennek semmilyen értelme nincs ezen már hisztizni, abban egészen biztos vagyok. Ott a Laszti, azon a térfélen pattog egy darabig, amíg le nem ereszt, hogy az engedély kikerült. Mi a mögöttes meglátás ebben a történetben? Jó napot kívánok! Szerintem ez marha egyszerű dolog. Ilyen értelemben.
1: Igen.
2: El fog dőlni.
1: De én akarok egy
2: házat? És amúgy te most építeni, lapostetőst építeni, vagy hagyományos módon?
1: Én?
2: Aha. Te mit szeretnél?
1: Lapostetőst nem.
2: Semmiképp?
1: Nem. Tehát ugye szerintem nem.
2: Egy hagyományost.
1: Persze. De hogyha megérte világítatorony lenne, akkor ott is.
2: Még mindig.
1: Ott is sátor tetős.
2: Hát arra igen, van, arra kell valami. A lapos tetősnek megvan az az előnye még szerintem, hogy később abba könnyebben tudsz a tetejére medencét telepíteni.
1: A lapos tetősnek?
2: Uh-huh.
1: Igen, van benne valami egyébként.
2: Arra tudsz, ott lehet azért. Mert
1: de tényleg valóban az, hogy de hogyha még erre is kapsz engedélyt, érted, akkor tehát egy...
2: Na?
1: Akkor még ott van egy fordulat, hogy akkor esetleg azt gondolod, hogy akkor hát mindegyik sátortetős lesz, akkor már
2: kilógok. Ez meg innentől ugye egyéni vehemencia és megközelítés kérdése, hogy van, aki olyat akar, hogy ki is akar lógni. Tehát nem akar a sorba kerülni. Persze. Nem tudom. Egyszer voltam, el kéne menni még egyszer Barcelonába, hát szépek ott azok a házikok, amit van egy, amit a ki is az a nagyon híres spanyol tervező, vagy katalán tervező, aki építette azt a nagyon furcsa szabálytalan formájú
1: házat oda. Igen.
2: Aki egyébként a Sagrada Familiárit is feláll, azt hiszem, az a...
1: Jó, mindegy, jó.
2: Az a zseni. Tehát vannak ilyenek is. Vannak ilyenek is, amikor ezek úgy kilógnak. Tehát
1: van egy ilyen ház egyébként a Szontákvál utcában is. Hogyha mész, mondjuk jössz Patvarc felől, ugyanarra egyirányú, szont, mész,
2: tudom.
1: És bal oldalra nézel, én egyszer, hogy hirtelen úgy megláttam, hogy milyen kecó van ott, igen, és így, az is egy ilyen lapos tetős.
2: Igen, ismerem is
1: full ráadásul. Modern történet.
2: Abszolút, úgy. Tehát igen, nem tudom, később aztán, ha beépül, ha összeépül, ha kialakul az a szakasz, lehet, hogy egy egészen más megítélés alá esik, mint most épülésében. És aztán megint csak visszakanyarodok, erre egy városképi terv tudja megmondani a pontot, vagy azt tudja rátenni a pontot, hogy végül is, amikor ők vélelmeznek egy befejezett igen. szakaszt, ott mik, hogy, mint tudnak majd kinézni, annak természetesen az összes fásításával, kiépítésével, trallala.
1: Jó, még azt beszéljük akkor még át mindjárt, hogy valami minimumot meghatároznál-e?
2: Egy
1: minimumot,
2: igen.
1: Hogy az minden olyan legyen, amilyen. Jó?
2: Jó.
1: Na.

0: történt hétfőn reggel.
1: Építkezünk még egy kicsit, és akkor, ha mondjuk te lennél a polgármester, Norbi, akkor meg lenne még mondjuk a mostani életben lépett ugye, hészen, ugye a helyi építési szabályzaton túl olyan dolog, ami mindenképpen kötelezővé kell, hogy legyen. Nekem egy nagyon van.
2: Kezd, te.
1: A kerítés. Tehát, hogy mit nevezünk kerítésnek. És hogy milyen kerítések pattannak fel gyakorlatilag az utcákban. Tehát, hogy nem fogja meg a kutyát, például, az egyik, a másik, hogy hát, tehát én nem tudom, tehát, hogy olyan kerítések születnek egyébként egyik, másik, a harmadik háznál, hogy mint hogyha nem is lenne ott, érted?
2: Hát van, ahol nincs is.
1: Tehát oké, van, nincs itt, de hogy itt tényleg az, hogy én valahogy a kerítésben csinálnék valami egységesítést, szabványosítást itt a hészen belül, hogy ez a kerítés, az kerítés legyen. Én innen kezdeném.
2: Megmondom őszintén, hogy én azt vettem észre, sose gondoltam volna, de én valahol elkezdem a tisztelni a szabályokat olyan értelemben, hogy látom a szükségességüket, és egy kicsikét én szigorúbb lennék, akár az építkezések.
1: De mire gondolsz?
2: Illeti. Az, hogy én tényleg a minimumokat, azokat elég magasra állítanám, és próbálnám majd értelemben, hogy arra kifejezetten figyelnék, hogy egy újonnan nyíló utca például. Most azért azt is külön kell választani, hogy ilyen foghítelek, tudod, ami már kialakult az utca, nem tudom mióta is, még nincs beépítve mondjuk egy telek. Ott az teljesen elválik attól, mondjuk egy újonnan nyíló utca. Bár attól el is vagyunk szokva, mert nem olyan gyakori már az újonnan nyílás. Na mindegy, én azért a harmadik lehetőségem, mondjuk egy újonnan nyíló utca esetében a szinte a legszigorúbb szabályzást hoznám be az építkezőkkel szemben. Én kialakítanék, nem vagyok építész, de valószínűleg kialakítanék egy keret tervet, egy keret programot, egy látványtervet, ami tartalmazza azt, hogy milyen stílusú, nyilván a telek méretek meg is határozzák, meg a beépítettség meg is határozza azt, hogy milyen méretű, milyen formájú épületeket lehet, és oda már nagyon könnyen rá lecsatlakoztatni, amit te mondtál, fontosságot az, hogy ez hogy zárulzik le az utcafrontnál.
1: Vagy én egy olyan település.
2: Színre is rámennék egyébként egy kicsit színkörre.
1: Ki olyan települést csinálnék én, tehát igen. Fognám magamat, és akkor én veszek egy nagy területet, mondjuk egy ilyen, teszem, Széchenyi, vagy mondjuk egy Gödnyi területet veszek, és akkor azt mondom, hogy ide építkezzél, és azt csinálsz, amit akarsz.
2: Annak is van, az is egy koncepció.
1: Igen.
2: Furcsa, mind a kettő koncepció,
1: tehát,
2: miről beszélünk.
1: Tehát, hogy a víztorony mellett a palócház, mellette a lapos tetős, te érted?
2: Igen.
1: Tehát, hogy így egyet összehoznék.
2: Ezt úgy hívják, Csodaország, a Lanalóg úgy hívják, hogy Csodaváros egyébként. Ezt, amit te most itt vázoltál.
1: Aki akar építkezni, egyébként miért nem lehet most egy települést alapítani?
2: Valószínűleg nincs rá hely. Nem nincs rá hely.
1: Miért ne lenne rá hely?
2: Mert azok a földek mind valamilyen szinten szerintem vagy megművelés, vagy haszon alatt vannak, legyen az erdő, vagy föld.
1: De legyen, te most komolyan mondom, hogy ez olyan, hogy ugye most építkezel családi házakat, meg minden.
2: Jogos.
1: Miért nem lehet települést alapítani?
2: Igen, ez jó ötlet.
1: Tehát, hogy én elmegyek, nem tudom én, érted?
2: Értem.
1: Lehorgonyzok, és akkor azt mondom, hogy oké, ez tanyával kezdődik, aztán majd egyébként falu lesz belőle, de hogy így, érted?
2: Értem.
1: Hogy egy új település, Oliland, vagy nem tudom, érted?
2: Értem.
1: Lord Castle, vagy valami, és hogy miért csak ennyi település van, miért nem lehet több? Tehát szívnak a gödiek, a dunakesziek reggelente, értitek, az agyatokra megy, az M2, az M0, a dugó, minden bajotok van, hát most is ott ültök, össze kell fogni, értitek? Össze kell fogni, és azt kell mondani, hogy elegem van, kivonulunk együtt valahova, és alapítunk meg egy település.
2: Ráadásul erre van példa.
1: Mi?
2: Hát Árpádék, hogy intézték annak
1: idején. Igen, érted. Oké, nem kell lejönni a hágóból, hanem te értitek, és miért nem lehet egy új települést alapítani, egy új várost? Mert arról olvasunk mindig, hogy megalapítják New York elődjét, meg ilyenek. Csináljuk már egy új települést.
2: Főleg, hogy az összes tele van.
1: Komolyan.
2: Igény lenne rá?
1: Hogyne? Hát kiszakítjuk fél Veresegyházat, elindulunk valamerre, és akkor csinálunk egy várost, emberek.
2: Abból áll a baj, hogy merre indulsz el.
1: amerre a szemmel lát, már többi az már...
2: Rég irányított már, amerre a szemmel lát, össze vannak nőve szegények.
1: Keresünk olyan helyet...
2: Azt se tudod, hogy melyiken mentél keresztül.
1: Keresünk olyan helyet, ahol nyugi van, meg van plac.
2: Alföld.
1: Hát nehogy már, mondtam, hogy jó, egy diósi jelenői hely nincsen az országban, ahol csinálnál egy új település.
2: Biztos van, de különben szerintem nem sok el vannak használva helyek, Ádi. Ez elkeserítő.
1: De én úgy csinálnék
2: de nekem
1: egy
2: nagyon
1: város.
2: Tetszik. Nekem ez nagyon tetszik.
1: Miért nem csinálunk egy város?
2: Akár egy ilyet is, amit ott mondta, hogy mindenki olyat épít, amilyet akar. De még. Persze azt is irányítani azért.
1: Persze, de ennyi. Úgyhogy hajrá! Én ezt akarom. De most nem valid a kérdés?
2: Az.
1: Abszolút az. Na jól van, akinek van ehhez hozzászólni valója, szeretne velem együtt elindulni és várost alapítani, akkor keressen meg minket 0 35 66 22 62.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra.
4: Eternia az otthona. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
8: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
13: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga három társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsújhegy és térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
14: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszógivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcíme lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
8: Időjárás.
1: Időjárás.
13: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
13: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
16: Ez történt hétfőn reggel.
17: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták!
18: Hello, hello.
17: Jó reggelt.
18: Szép reggelt. Csáó mindenkinek.
17: Jó rádiózást kívánunk a szép hallgatóknak.
18: És szép rádiózást a jó hallgatóinak. Ez egy közös halmaz, ezt már régóta tudjuk.
17: Derég mondtuk már ezt. Igen.
18: De jár.
17: Na, és akkor egy petícióval foglalkozunk. Nem tudom, hogy egyébként most pontosan hol tart, hogy áll, minden esetre. Egy ilyet meghirdettek egy jó pár nappal ezelőtt, és ugye hát annyi minden dolgunk van, hogy akkor most tudtunk utána vagy járni annak, hogy akkor ezzel tényleg mi is foglalkozunk. Mégpedig ugye van egy ilyen honlap, hogy Szabad a hang, ez egy ilyen petíciógyűjtemény, tehát ott tudsz indítani bármit is.
18: Ja, tök jó, nem hallottam még eddig róla, de legyen.
17: De hogy minden van, amit akarsz, és akkor külön tudod azt, hogy akkor nem tudom én, kampányt indítasz, végignézel a kampányokon.
18: Direkt erre szól az oldal?
17: Igen, és akkor vannak ilyen kiemeltek, demokrácia, egészségügy, emberi jog,
18: tök jó.
17: És akkor nem is mondjuk arra, hogy közlekedés, és akkor abban vannak ilyenek, hogy akadálymentes vasútállomások a Dunakeszin, ha már itt vagyunk a mintek körzetünkben. Azt Magyar Ágnes indított el, de itt nem tudom, hogy mentjük meg a Budapestet a dugóktól, Őrsvezértéri gombának a lebontása ellen, védjük meg a tarnamenti településeket a közszállítás terheitől, amit akarsz.
18: Ez országos oldal.
17: Így van. És itt van egy olyan is, hogy elég a baleset veszélyből útfelújítást Vác és Alsó Petény közé.
18: Igen.
17: Ez a történetünk, amellyel foglalkozunk.
18: Igen, ez a petícióval egyébként anélkül, hogy annyira ismerném ott ponton a konkrétan említett meg szóban forgó utakat, piszkosra tudok csatlakozni, és valószínűleg nem vagyok egyedül.
17: Én pedig annyira nem, úgyhogy erről beszélünk egy picit, mert én a déli régiót ott én annyira nem vágom ezt a Pencrád. Azt tudom, hogy ha bemegyünk Peténybe, akkor a petényi belterületi az ugye mész ugye befelé, nem azt szeretem Petényt, ott tudom, hogy arra az út egyébként nagyon klassz, tehát hogy ha most okay, kettes milyen állapotban van, jó, mondjuk az is már félig meddig megvan, de ott ugye a Bánki körforgalomtól Bánkon szerintem klassz az út, nem rossz, Bánk és Alsópetén között nagyon pecek, gondolom akkor a belterületi úttal lehet gondolni, mert akkor lefele menet, ott akkor ez a Rád-Penc környéke, ott az nem jó.
18: Azért gondolom, hogy tudni is atlakozni hozzá, mert azért folyamatosan, mit tudom én, télidőn, meg akármikor is felnézem az útinform oldalait, meg ezeket tudod, amikor közlekedések kapcsolatos infókat kidobják, akár csúszásról, bármivel kapcsolatban, balesettel, azért az folyamatosan említve van az útviszonyokra való negatív hivatkozás, hogy ott azért bármelyik évszakban komoly fennakadásokat, problémákat és balesetes helyzeteket okoznak a rossz minőségi utak. Nem tudnám behatárolni én sem pontosan, de az említett és itt most körbeírt szakaszon belül vannak ezek a dolgok, tehát ezért tudok csatlakozni hozzá, de szerintem azért az ország jelentős része is tudna néhány ezer kilométerre csatlakozni ezzel a petícióhoz. Még akár autópályaszakaszok is.
17: Arra emlékszem, hogy Petényben, amikor a Petény és Bánk közötti utat csinálták, akkor ugye virágokat ültettek a kátyukba. Igen. Volt egy ilyen flashmobos tiltakozás.
18: Igen, meg azon kívül rengeteg, az volt a fizikai valós megvalósítás, aztán rengeteg tehén ivott azokból a izékből
17: mémeken.
18: Szóval, ja, próbálták, de az a virágos dolog, az ott
17: igen,
18: volt a spiccen.
17: Az ott volt a spiccen, igen. Úgyhogy mi fölhívjuk mindjárt Pataki Gábort, és akkor beszélgetünk vele erről a petícióról, meg arról, hogy akkor pontosan lőjük be, hogy melyek ezek a szakaszok, mert hogy mondom, én annan a déli résznél ez a Pencrát, tehát pont ez a Pestvár.
18: Már nem nagyon vagyunk mi.
17: Pest-Nógrád környéke. De miért? Szerintem még Rád-Penc környéke lehetősége be. Hát szerintem, hogy simán be tudunk szólni. Nem vagyunk arra járósak.
18: Jó, bocsánatot kérek, hát adás szempontjából abszolút.
17: De én arra nem vagyok járós, úgyhogy a Gáborral beszélgettük mindjárt, hogy tényleg melyek ezek a szakaszok, és hogy mennyire rossz állapotban vannak.
19: Excuse.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, és akkor úttal utakon járunk, Nógrád és Pest vármegye határában, és mindezt tesszük azért, mert hát egy petíció indult el, amely olyan címmel pörög, hogy elég a baleset veszélyből útfelújítást Vác és Alsó-Petény közé, és ez ugye arról szól, hogy hát az Észak-Pest és Nógrádi útszakaszok sürgős és teljes körű felújításáért indult ez az aláírás gyűjtés. Biztonságot, minőséget és jövőt kérnek a térségnek, van egy ilyen kis plakátocska, és föl van írva a 2106-os, a 2107-es kétszer is, illetve a 2115-ös számú, hát ez hanyadik ma harmadrendű, negyedrendű útszakaszoknak a felújítása, ezek ugye négyszemélyegyűek már, és ugye mindez tényleg itt a Nógrád vármegye és Észak-Pest határánál lévő településekről van szó, és ugye azt kezdtük el mondani, hogy jól tudunk erről beszélni, mert hogy nekem már annyira rálátásom arra, nagyon rég voltam, mondom, Peténben tudom azt, hogy sokszor jártam oda, arra szerintem nem sokat változott az út állapota, amióta ott voltam, ott tényleg ilyen, nem is az, hogy kátyús is, meg ugye vannak ilyen bemélyedések, meg ilyen, nem tudom, ilyen be... De, azt tudom, hogy ott az annyira nem jó, viszont ilyen Vácrád, Penc, Keszeg, megye határ, M2 környékén annyira nem vagyok biztos, hogy nem tudom, hogy milyen, úgyhogy ezért is jó, hogy beszélünk erről, mert elvileg egyébként, bocsánat a kifejezésért, itt a petíció kapcsán nagyon szar állapotban vannak azok az utak.
2: Abszolút, azok az utak és azok is. Nem mindenki emeli fel a szavát, nem mindenki veszi a fáradtságot arra, hogy ilyen összefogásra és összefogottan próbálj meg egy jó körbehatároló szakasz állapotán segíteni, ugyanakkor nagy szükség lenne rá. Az igazság, hogy alapvetően ki lehetne terjeszteni az ország területére is, és én mindig mondom, tehát folyamatosan nem vagyok hajlandó elfogadni azt, amikor az a duma jön, hogy túl sok pénz, nem fér bele, sem ebbe, sem abba a költségvetésbe, sem ide. Nem, engem, megmondom őszintén, mindig azt mondom, túl keveset élünk itt ahhoz, túl kevés időt töltünk el itt ahhoz, sajnos, hogy azon nyafogjak, és azt legyek hajlandó elfogadni, mindig van egy kifogás, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni.
1: Aha.
2: Mi a büdös francért nincs rendbe téve, tényleg az összes út normálisan, különös tekintettel ennek a biztonsági vonulatára. Miért nincs a vasút normálisan megcsinálva? Az alap dolgok állampolgárként jár nekem. Járjon nekem ez a fajta biztonság. Nem érdekel az appelláta, nem érdekel a duma, a hivatkozás a pénzre. Legyen meg, és utána beszéljünk a dolgokról.
1: Adom, abszolút egyébként.
2: Miért kell ezért petíciót csinálni? Ez miért nincs meg? Jó, tudom, hülye kérdés.
1: Hát igen, ez egy költői kérdésekkel dobálkozunk itt a reggeli műsorban, de hát egyébként jogos ez a költői kérdés, amit mondasz, mert hogy valóban így van, és gondolom most már akkor abszolút elfogyott a türelmük a lakosoknak, én úgy érzem,
2: hogy
1: egy ilyen petíció elindul bedörren, mert hogy gondolom, hogyha már az ember tényleg ilyeneket hogy mondjam, kell, hogy megtegyen, és kell, hogy elindítson, akkor már valószínűleg tényleg itt a...
2: Az mögött több év tök elkeseredett várakozásra zajlik.
1: Igen, szerintem is úgy van. Úgyhogy mondom, mivel én nem vagyok tisztában ezekkel a szakaszokkal, jól tudunk beszélgetni Pataki Gáborral. Ugye Gábor az, aki elindította ezt a petíciót ezen a petíciós oldalon. Úgyhogy itt van a vonalban, csak egy picit beszélgetünk arról vele, hogy tényleg ezek a érintett útszakaszok, ezek melyek, és hogy tényleg ez egy gyűlt-e évek óta ez a fajta elégedetlenség ott a lakosok szempontjából, és hát nyilván azt várják, hogy ez meglegyen. Ellen tudunk most egy picit hangot adni, úgyhogy Gábor itt van a vonalban. Szia! Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Szia Gábor! Na akkor egy kicsit beszélgessünk kérlek, és akkor segíts nekem is, mert akár a hallgatóknak is, akik mondjuk annyira ezeken a szakaszokon nem jártasak, hogy akkor mely részekről ítéltétek azt, vagy mondtátok ki azt így a petíció kapcsán, hogy akkor már gyakorlatilag ez közlekedhetetlen, már vállalhatatlan.
3: Hát tulajdonképpen én csak arról a részről tudok nyilatkozni, amit nap mint nap használok.
1: Igen, mond.
3: Én is, mint ingázó. Illetve hát igazából itt a környéken, Nógrádban nagyon sok helyen, azért nyilván járok másfelé is itt a környéken, és azt tapasztalom, hogy mindenhol nagyon-nagyon rossz állapotban vannak az utak. Ezek az utak konkrétan ugye a Vác és Rád közötti szakasznak vannak olyan részei, amik kifejezetten nagyon-nagyon rossz állapotban vannak.
1: Igen.
3: És igazából innen is indult ez az egész petíció.
1: Igen.
3: Amit igazából nem is én kezdeményeztem, én csak hogy az online részével foglalkoztam, hanem egy rádi fiatalember, Sutter Bence rakott ki egy posztot nem régen Facebookon, hogy keresztül ment éppen hazafelé.
1: Igen.
3: Rádra, és ugye defektet kapott egy ilyen kátyú miatt, pedig hát azért rutinosan közlekedik arra, mert azért már aki tényleg napi.
1: Mert tudja, hogy hol vannak a buktatók.
3: Hogy hol vannak. Igen. Igen, de mindig vannak újak. Tehát én is mindig meglepődöm, hogy hoppá, itt eddig nem volt, most miért volt ez a nagy koppanás. Tehát mindig vannak új kátyuk. Na és akkor ő kezdeményezett egy ilyen papír alapú aláírásgyűjtést Rádon, tehát inkább ugye a rádi lapot.
1: Aha, akkor helyben.
3: Figyelmét hívta föl. És nyilván ugye ez eljutott ide a Alsó Petényben is.
1: Akkor te Petényi vagy, ezt akartam bocs kérdezni, akkor igen, honnan, igen, hova, igen, honnan, hova?
3: Igen, én Alsó Petényi vagyok. És ugye a kommentek között olvastam többször is, hogy van, aki nem ér rá abba az időpontba aláírni, stb. És akkor nem lehetne valahogy online. És akkor innen jött, hogy akkor én elindítom online, és kiterjesztem ugye ezt az egészet, hát arra a szakaszra, amit én illetve hát akik erre járnak, sokan használnak. Mert ugye most pénzen folyik ugye a belterületen az útfelújítás
1: végre,
3: mert az is gyalázatos volt. Viszont ugye Keszek felé, ahogy föl kell jönni ugye az emelkedőn, az is nagyon rossz állapodon. Meg van süllyedve, nincs meg az útszféle, pont kanyarba rossz az út, tehát nem lehet. Tehát sokszor nagyon közel mennek el egymáshoz az autók, mert egyszerűen, ha lemegy az ember a szélére, akkor vagy defekt, vagy valami biztos, hogy lesz. Tehát senki nem kívánja ezt. Illetve ugye 7 évvel ezelőtt, körülbelül 7 éve lakom itt a Alsó-Petényben, és akkor történt meg Keszeg és az említett cseresi elágazás közötti szakasznak a felújítása, aminek érdekes módon az utolsó 150 méter az úgy elmaradt.
1: Aha.
3: Körülbelül egy 150 méter, ami szintén rettenetes állapotban van. Szoktak itt jönni, nagyon ritkán kátyúzni, betömik, de tudjuk, hogy az eddig meg mennyit ér.
2: Persze.
3: Meg nem is az lenne most már a megoldás. Tehát, de mondhatnám ezt tényleg itt a környéken bárhol, mert járok azért Felső-Petény, Nőtincs fele, ott is borzasztóak, Nézsa felé is borzasztóak az utak, tehát mindenhol ez van. Itt ugye tehát mindenféle szempontból, amiket a petícióban is leírtam, hogy balesetveszélyes, tehát nagyon sokan járnak erre tényleg kirándulni, biciklisek is, tehát nem csak motorosok, hanem ugye nagyon sokan kerékpároznak is erre, és hát azért azok is azért vannak ilyen, nem tudom, több százezres biciklivel is nekik.
2: Hát hogyne, hát meg az egészségük azon túl, ugye maga az eszköz.
3: A másik, igen, ezt akartam mondani, hogy hát igen, az is az egészségük, akár az életük is, mert hát sokszor autóval nem lehet kikerülni őket, mert ők se tudnak az útszélén menni, mert egyszerűen olyan állapotban van az út, hogy ők se tudnak ott kerékpározni. Szóval nagyon sok olyan rész van, amit teljes körűen fel kéne újítani, mert ez, hogy betömögetjük a kátyukat, ez ideig, óráig mondjuk úgy, hogy megoldás, de nem ez a megoldás. És itt a faluban is vannak olyan kátyuk, hogy tényleg nem tudom kikerülni, csak ha átmegyek a szemközti sávban.
1: Aha. Jó, figyelj, Gábor, én tudunk egyébként legalábbis mi ígérni, hogy azért nagyon sokszor szoktunk beszélni Lehel Zoltán, hogy a Zoltán a Nógrád vármegyei közútnak az igazgatója. Ő szokott itt lenni a stúdióban is, mert azért figyeljük a felújításokat, tudjuk azt, hogy milyen operatív programban, magyar falu programban, lepattanó innen-onnan lévő költségvetésekből, meg egészségből, milyen szakaszokon történik ugye az útfelújítás és milyen tenderekben. Mi annyit tudunk, hogy akkor reagáltatjuk majd legalábbis terveink szerint akkor a napokban majd, ahogy tudunk egyeztetni a Zolival, és akkor meglátjuk, hogy egyetem tervben van-e, mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Jó, ennyit tudunk ígérni, Gabi. Rendben?
3: Hát nagyon szépen köszönöm is mindenki nevében, ugye, aki csatlakozott ez a petícióhoz, mert tényleg most már nagy szükség lenne rá. És mondanám, igazából tényleg nem csak ez a szakasz, ami benne van, hanem itt Nógrád vármegyében. És tényleg hát annyira szép hely, tehát annyira gyönyörű helyek vannak itt, és tényleg nagyon sokan kirándulnak erre, és ilyen utakon kell közlekedni.
1: Igen, jó, de azért mondjuk azért megvédjük egy picit a Zoliékat, mert hogy most például, ha mész egy Nógrád Jósenő kört, ott is retek rossz utak voltak egyébként. Ott már megcsinálták Berkenyét, tehát gyakorlatilag szépen azért haladnak már. Ugye itt nálunk most, ami az a Nógrád kövest becske, Aszót felé, Galaguta felé lévő rész is borzasztóan rossz volt, azt is megcsinálták, tehát szépen azért haladnak.
3: Igen,
1: nyilván azért... jönnétek ti is már sorra, hát abszolút, abszolút megértem ilyen szempontból. Úgyhogy beszélünk, ha tudunk az Olival, jó az igazgatóról, és akkor talán is fog tudni reagálni, hogy akkor egyetlen benne van a felújítási körben, milyen helyzet ezzel kapcsolatban. Jó?
3: Gábor. Jó, rendben jó, van, akkor, hát nagyon szépen.
1: És akkor köszönjük. Beszélünk. Mi köszönjük, és akkor tartsatok ki, ha van valami hír, akkor majd hívunk és beszélünk.
2: Vigyázzatok magatokra, addig is. Minden jót nektek.
1: Köszi.
2: Csau.
1: Szia, szia, minden jó, szia. Na, ennyit tudunk tenni egyébként, ezért vagyunk, hogy akkor, ha nem is adásban, akkor az Zolit én meg fogom tudni kérdezni, hogy, hogy van-e terv, és akkor max, ha nem ér meg mondjuk egy óras blokkot nekünk ez, akkor utána mondjuk az ezt, hogy akkor én a Gáborékat fölhívom, hogy akkor figyelj, beszéltem az igazgatóval, és akkor ezt tudjuk tenni. Úgyhogy kitartást!

0: történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pataki Gáborral beszélgettünk az előbb, ő az, aki, mint ugye kiderült, alsópetényi lakos, aki elindított egy online petíciót, hogy itt az Alsópetény környéki, meg itt pontosan a Vác M2 lehajtós Rád 9-es kilométer szervény közötti szakasz, valamint a Rád vége távló utáni szakasz Penc irányában legyen, rendbetéve a Penc és Keszeg közötti szakasz a megyehatár tábláig. Keszeg után a Cseresi elágazás, ott ugye egy 150 méteres szakasz még ugye kimaradt a felújításból, meg Alsópetény belterület, mert hogy ott is eléggé balesetveszélyes állapotban vannak. És ugye elindult egy rádi aláírásgyűjtés, de aztán ugye mivel itt fizikálisan ez problémásabb, ezért ő egy online csinált, és hát fölhívtuk őt, hogy akkor tényleg megtudjuk azt, hogy mennyire gáz ott az a rész, úgyhogy igen, ők még várnak erre a történetre, ahogy mondtam, tehát mondjuk azért itt például most már a nógrádiak, dióseneiek, a nógrádkövesdiek, a gutaiak fellélegezhetnek például ott, és nagyon pacekút lett, fele Hollókor felé, ha mész Nagylóc után, nagyon pacek út lett, tehát hogy azért mindenhol azért ez már rendbe tevődik, hogy itt kicsit, hogy megvédjem a közutat, de hát nyilván vannak még olyan helyek, ahol azért elfér. A Tereskei is tudom említeni, ott is pacek lett bent az út, tehát hogy ott a Tereske szátok környéke is, ott külön le is volt még zárva, van, sokat dolgoztak rajta, tehát és most is még mennek a felújítások, azt hiszem most olyan Terény, Szanda környékén is mennek, úgyhogy igen, most már azért ők is szeretnék.
2: Igen, amikor én hangoskodok az fölött, hogy az utaknak rendben kéne lenni, ők is mindennek rendben kéne lenni, amilyen alapszolgáltatás körébe tartozik tulajdonképpen a közlekedéssel kapcsolatban, értjünk ide tényleg minden eszközt, minden utat, minden felületet, ami ahhoz kell, hogy egy ország lakossága normálisan tudjon közlekedni A-ból B-be. Ezeknek alapból rendben kéne lenni, amikor én ezen hangoskodok és hisztizek, akkor ugye általában nem a közút van nekem a fő támadási.
1: Tudom, hogy nyilván nem a
2: homloktérben. Végzik a dolgukat abban a tempóban és abban az anyagi lehetőségben, amit számukra biztosítanak a mindenkori fölöttesek és a mindenkori vezetés. Na most ezeken lehetne egy valósabb kennyit azért szerintem állítani. Méghozzá nagyon jelentősen, nagyon sürgősen, mert ugye azt is többször hallgatták már lelkes és kitartó hallgatóink, hogy mindig úgy tudok megítélni, szerintem Ádi is így van már ezzel, úgy tudunk megítélni egy akár kisebb, akár nagyobb közvetlen környezetet magunk körül, hogy az milyen állapotú, és mennyire szeretjük, és hogy érezzük magunkat benne, milyen a közérzetünk.
1: Ez így van.
2: Hogy az kb. Mennyire mutatós, hogy néz ki, mennyire rendezett, mennyire biztonságos, mennyire érezzük magunkat abban az élethez méltó körülmények között.
1: Komfortosan,
2: na most ezek, itt, ezek úgy tűnik, hogy ezek még mindig nem azok.
1: Igen, úgyhogy ahogy mondtam a Gábornak is, annyit tudok tenni, hogy ha megér egy misét itt a műsorban, akkor reagáltatjuk Lehel Zoltánt, a Nógrádvár megye közöttnek az igazgatóját. Hát, a Pestvár megyével nem vagyunk kontaktban annyira, de itt inkább, mint petényi lakos, hogy ezeket említette meg. Ha meg azt mondja, hogy ezt tudom, kész, azt ennyi, akkor azt meg elmondom a Gábornak, én akár privátban, és akkor kész.
2: Mindenképpen jó lehet a társadalmás végeredmény.
1: Amit tudunk, azt megteszünk.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
9: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Egy hónap alatt 22 bűncselekményt követett el az a kábítószerfogyasztó férfi, akit őrizetbe vettek a salgótarjáni rendőrök. A jelentős bűnözői múlttal rendelkező hajléktalan férfi rendszeresen portyázott a városban. A nyitott ajtókat és a leparkolt autóból megszerezhető értékeket figyelte. Elsősorban pénzre hajtott, de a könnyen eladható mobiltelefonokat sem vetette meg. Volt olyan éjszaka, amikor egy azon utca három ingatlanába is bement lopni. Elfogására hajtóvadászat indult. Mivel a férfinak nincsenek családi kapcsolatai, a rendőrök több lehetséges búvóhelyét is ellenőrizték, a bűnöző azonban eközben is tovább ténykedett. Nem állt le azután sem, hogy a hatóság a fényképével június 1-én országos körözést adott ki, és felhívást tett közzé a helyi médiában. Június 2-án délben a keresett férfit Karancsalján vették észre a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal gyalogosan üldözni kezdték, majd el is fogták. Jól halad Nagymaroson és a szomszédos településeken a versenyképes járások program második üteme, közölte az önkormányzat. A város több mint 19 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül, amelyhez önerősen szükséges. Ebből az összegből egyrészt a meglévő kamerarendszer bővítik, összesen 11 új kamerát telepítenek, ami hozzájárul a közbiztonság növeléséhez és a közterületek hatékonyabb ellenőrzéséhez. Másrészt a városi rendészeti feladatok ellátása érdekében egy használgépjárművet is vásárolnak a szükséges felszerelésekkel együtt. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felsőgödi útszakasz felújításához, tudotta a város polgármestere. Kammerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
14: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint Nagy-Britannia a hidegháború óta nem szembesült a mostanihoz hasonló katonai kockázatokkal és fenyegetésekkel. A parancsnok egy rádióinterjúban arról beszélt, az orosz légierő nagy hatótávolságú hadászati repülőgépei az idei év első 5 hónapjában annyiszor repültek be a brit légtérbe, mint tavaly egész évben. Hozzátette, teljesen egyértelmű számára, hogy 35 éves katonai pályafutásának kezdete óta az ország most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért sürgősen fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét.
11: Időjárás.
14: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
11: Közlekedés.
14: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
13: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk tehát, és akkor majd csemegézgetünk, szemezgetünk majd az álommelók ügyéből, mert hogy ugye itt egy brit fiatal pár elment gyakorlatilag pecit perezni, ami ugye azt jelenti, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon lakott bizonyos embereknél, akiknek a ház állatait, ugye kutyákat, macskákat ezekre vigyáznak kellett. Most miért kell ezekre vigyázni?
2: Hát azért, hogyha elmentek nyaralni, és itt van a nagy titok.
1: Ja, igen,
2: hát
1: és akkor két persze. Hétig ők nyaralnak, addig ők is nyaralnak.
2: Van két kutyusod, akit egyébként állatotthonba vinnél, tudod, vagy ilyen állathotelbe pontosabban, igen. És akkor itt húzamosabb időrejnek a megoldása, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat. Tehát bátyámik is ebben mondnak egyébként. Ők, hogyha kiteszik a lábukat
1: tényleg,
2: bárhová.
1: Tényleg a kutyával mi van?
2: Két kutyusuk van nekik.
1: Annak 40 km per főkkel per nap.
2: Ez biztosítják folyamatosan ők, amíg itthon vannak. És amikor mondjuk elmennek, akár csak egy pár napra és bárhová.
1: És ha viszik ott túljék azokat.
2: Akkor ott van, valakörnyeken. Igen. És akkor a kőkeményen oda kell vinni a kutyusokat, ahol biztosítják nekik természetesen ezeket a dolgokat. Aha. Tehát ez egy kutya tulajnak, ez egy, amennyiben tényleg nem tudja másképp megoldani, és hát hogyan tudnád, akkor ez egy brutálisan nagy szükség, amit ők ezen az értelemben tulajdonképpen meg tudtak oldani.
1: Jó, ebből kiindulva sokkal egyébként a hallgatóknak is a hozzászólásait várjuk, hogy azért van egy pár álommeló a világon, ami hát, hogy mondjam, nem ennyire az utazásra van kiegyezve, viszont jókat lehet vele keresni, úgyhogy majd kell választanunk, Norbi, jó, mert hogy kell választani.
2: Belőle. Amúgy ezt a kutyára vigyázás, mondja, első blikre ez nekem jöhet is. Ha már ez volt az indulás. Vannak jobban?
1: Hivatásos ölelő.
2: Azt hittem, hogy itt hivatásos? Mit csinálsz?
1: Ölelés terápiás szakember a páciensek számára nyilván erotikus töltet nélküli érintést, közeledést nyújt. Az ülések alkalmával főként ugye az ölelésre fókuszálnak, más tevékenységeket is űzhet a hivatásos ülelő, beszélgetsz, együtt ebédeltek, sakkoztok, tehát hogy egy társaságot nyújtasz, közben meg ölelsz.
2: Zseniális, mondjuk egyébként...
1: Amerikai a történet, hát, a képzett ölelők percenként nagyjából $1,5 is elkérnek, tehát az mondjuk mennyi 600 forint, vagy hogy van most a dollár, nem tudom.
2: Igen, körülbelül annyi. Amúgy nem rossz. Veszélyel egyébként van neki.
1: Tehát 15 perctől 50 órás tartalom lehet, és nagyjából azért itt jó pénzeket tudnak keresni.
2: Hát a perzéből kiindul
1: veszélye?
2: Van veszélye. Az a veszélye, és full komolyan mondom. A veszélye az lehet neki egyébként, hogy kb. Kiégsz, kimerülsz, lemerülsz.
1: A sok öleléstől?
2: Abban az értelemben, hogy az energiád...
1: Na,
2: hát fene tudja.
1: Nem.
2: Attól függ, hogy kivel találkozol szemben. Most mi van, hogyha elveszi az energiádat az a valaki, aki megközelít. Ezt tudod, hogy létező kategória?
1: Tudom, de most akkor kimennénk ide lentre, de most itt adnánk a műsort, kimennénk lentre ide a Civitas Fortissimo térre.
2: Give me a hug, kiírnám egy táblára. Akkor,
1: nem, elkezdenénk futni valafelé, és megölelgetnénk az embereket. Mennyien nem vernének?
2: Hát a következő sarokig már nem nagyon érnél el, az biztos.
1: Igen.
2: Azt szerintem
1: megvernének.
2: Hát vagy megvernének, vagy félnének a következménytől, és simán ráthívnák a rendőrt.
1: Igen. Hát lehet. Jó. Rágógumi tesztelő, na ezt én biztos nem. Tehát
2: mi?
1: Utálok rágógumi tesztelő.
2: Az én sem lennék. Nem jó.
1: Megkóstolni az új rágógumikat, elküldeni az értékelés, stb. A rágógumi szakértőknek az éves fizetése, akik egyébként komoly tapasztalattal rendelkeznek, akár hogy éves fizetés, az mondjuk akár a 30 millió forintos elérheti.
2: Mondjuk ebbe belefér, hogy leráncsa a koronámat néha-néha, nem? Mi van? Miért? Te tudod ilyet csinálni, nem? De a datolyakóstolónak is vigyázni kell, mert az is képes lesz.
1: Vagy ezt a bizonyos, csokoládé márkát, ami ilyen tofis, tudod, és akkor az...
2: Hova tovább?
1: Utálom, én azt nem tudom.
2: Hova tovább?
1: Nagyon rossz. Jó, akkor a rágógumi tesztelést annyira nem adjuk.
2: No.
1: Jó.
2: Biztos lesz jobb.
1: Biztos lesz jobb.
2: Nézzünk tovább.
1: Fénydublőr.
2: Azt előbb magyarázd meg.
1: Vagyis angolul stand-in.
2: Jaj, beállok valaki helyett a fénybe, és rajta mérnek.
1: A dublőrökkel ellentétben a fénydublőrnek nem kell, hogy a veszélyes mutatványokat csinálni, leugrani érted, a tüzes karikáról, meg az a Jason Statham, meg az a Tom Cruise, meg minden. Annyi, hogy a filmes táb beállítja a kamerákat, a fényeket, és addig nem a színész ül vagy állva a jelenet helyszínére, hanem a fénydublőre, aki hasonló fizikumú, és onnan a ruhában van.
2: Nagyon jó, ez tetszik. Hát ez bármikor.
1: Éves szinten 9,5 millió forint.
2: Mondjuk az kicsit kevés, De mondjuk másod munka.
1: Mert várjál már most.
2: Nagyon kevés.
1: Kevés. Akkor mennyit keresel havonta? Tehát ha nincs meg, akkor 1 millió forintnak kevesebbet keresel akkor havonta belőle.
2: Hát igen.
1: Hogyha úgy van. Igen.
2: Most hazudnék, most bocsánatot kérek, ez mondjuk nem kevés, de az előzőhöz viszonyított módon mindenféleképpen kevés. Most abból indultam ki.
1: Igen.
2: Tehát azért annyira nem kevés. Ja, de képzeld el, hogy mennyire varázsos körülmények közé kerülsz, amikor beállsz mondjuk egy olyan filmnek a díszletébe, amit aztán később...
1: Most 28 fok van például egy dzsungelben, és akkor jó, Norbi, maradj, mindjárt hozom a izéket, a lámpákat, meg itt hozom a balogot, meg a nem tudom én, maradj nyugton ott a helyre. Nem, ja,
2: nem az a céljuk nyilván, hogy én is megfagyjak, vagy tönkre menjek, vagy hőgutát kapjak, vagy ott függ, hogy éppen hol vagyok, de akkor is. Hát most van egy jó film, akkor azért annak
1: akkor
2: a...
1: Ezt szeretnéd, annak ez jó lenne?
2: Ez jó. Ezt én elteszem most így ilyen
1: akkor ez egy ilyen benne vagyunk
2: menekülési.
1: Benne vagyunk a
2: filmszakmában. Megkérdezik, hogy hol dolgozol, a filmes szakmában helyezkedtem el.
1: Jó. Jön a következő.
3: Norbert, odanád nekinek a tejet és a cukrot?
4: Természetesen, sir.
3: Egy jó Earl Grey. Mindig jó egy napra.
4: Tejjel vagy anélkül, uram?
3: Csak is tejjel, de cukor nélkül.
4: Ön ingyen?
3: Igen.
1: Mert hogy?
2: Mi ez?
1: Te a kóstoló!
2: Azt a rohadt.
1: Tehát benyomsz egy Mozartot. Jó, az már komoly. Komoly
2: ott vagyunk a sommelier témakörnél vagyunk.
1: Egy hivatásos te a kóstolónak akár 200 csésze teát is meg kell ízlelni ilyen naponta.
2: Hát szétlen.
1: És járatosnak kell lenni minden fagyat a fajtában.
2: Nyilván.
1: Tehát fehér teje, a fekete teje, a zöld teje, a minden.
2: És árnyalatai.
1: Így van. A világ különböző pontjára kell utaznod, új beszállítókat kell keresni, termékeket ki kell próbálni, és ilyesmi. És hát ott se egy nagy truváj, de minden esetre maga a munka az jó, de 11 millió forint átlagosan.
2: Az nem, az kevés. Az kevés.
1: De mész mindenhova.
2: Hát pont azért.
1: Igen?
2: Persze, azt szerintem. A néz mindenhova rendben van, ordinárén a szakmai tudást igényel a történet ez mögötte.
1: Azt elhiszem.
2: Ami nincs szerintem megfizetve ezzel. Tehát az, hogy a világ X pontján, hát persze meg még fel kell kutatnod, meg jönnöd, menned kell, tehát van nem csak egy egyszerű, kényelmes kóstolási történet ez, hanem ez olyan hozzáadott plusz értéket feltételez a vállalótól, ami szerintem nincsen megfizetve. Ez nem egy álommeló, ez érdekes meló.
1: Inkább. Jó, akkor a te álommelód. Netti álommelója.
2: Találjuk meg.
1: Találok még egyébként, itt van még kettő, amit a legvégére hagyok, mert azok nekem nagyon tetszenek, én azt nagyon bírnám. Na, mi nektek otthon van.
2: Na.
1: Nem mondom ki a streaming szolgáltatásnak a nevét, de hogy címkéző. Tehát, hogy megkapod a filmet.
2: Igen.
1: Jó. Nincs még fönt a streamen, de megkapod a filmet, és utána végignézted a legújabb filmeket, és ugye mielőtt a műsorok még felkerülnének a platformra, el kell látnod őket kulcs szavakkal, amelyek alapján ugye könnyebben rájuk tudod találni a nézők.
2: Ez jó.
1: Tehát be kell teggelned.
2: Mennyit fizet?
1: Gyakorlatilag.
2: Mondd meg.
1: A pontos összeget nem árultál ez a streaming szolgáltat, csak annyi, hogy elég jó órabérben alkalmazza a címkézőket, és félállásban végezhető a munka.
2: Azért ez ott van a spiccen.
1: Ez jó lenne
2: nekem? Ez nekem jó lenne, ezt tetszem.
1: És valami szar filmeket kell végignézned, érted?
2: Belefér. Hát most mit fizetnek értenem? Nyilván. Na számom törvény alapján vannak benne jók is. De annyira nem moslékok.
1: De teggelnéd úgy, hogy tudod, hogy szar.
2: Lehet, hogy ez nem is engedné. Lehet, hogy a rendszer letiltja, tudod, a csúnya szavakat.
1: Ne nézd meg.
2: Az nincsen benne. Netti szokta mondani egyébként, hogy olyan szívesen lenne, hogy az hogy dől el.
1: Mi?
2: Megjelenés előtti könyvek előolvasója.
1: Úgyhogy megjelenés?
2: Megjelenés előtt álló könyvek előolvasója. Létező kategória ez.
1: Hogy előolvasó?
2: Igen. Ami nem jelent meg a könyv a polcra, de kiadnak példányt és már olvassa.
1: Aha.
2: Van olyan is. És a múltkor Nettival nem is tudom, kivel beszélt, aki ilyen.
1: Hogy előolvasó.
2: Igen. Hogy lehet azzá válni, mert botrányos mennyiségeket olvasnak ezek ketten, és hogy ez mennyire foglalkoztatja. Ez is egy jó pofa dolog. Nyilván, zárójel, ez nem jár pénzzel, azt hiszem.
1: Jó, de ez jó. De, hát nem, de akkor te vagy az első, aki mondjuk egy, nem tudom én, tehát új Krasznahorkait vagy, Leslie Lawrence-t tudsz olvasni, tehát akkor az már maga megtiszteltetés, hogy egy új, nem tudom
2: így
1: én, egy új Stephen King még nincs kint, de te vagy az, aki el tud elolvasni először.
2: Ugye, hogy milyen különleges dolog?
1: Ez egyébként nagyon az.
2: Na.
1: Az nagyon az.
2: Igen, és azért, és akkor már nem azt mondjuk, hogy egy vacak filmet nézünk, hanem tényleg mondjuk itt azért mégis egy megjelenés előtt könyv, az mit tudom én, csak értékesebb lehet.
1: Abszolút, abszolút.
2: De nem fizet.
1: Hagytunk még kettőt, és akkor majd még akár, ha lesz időre, akkor még azért a hallgatóival lesz, sokkal is fogunk foglalkozni. Ez a kettő szerintem a legjobb lesz. Én azt mondom. Jó?
2: Oké. Okay.

0: Yeah, you should take it off.
1: Ez történt kedden reggel.
2: Vissza is tértünk, jó a hangulat, és akkor két álommeló maradt még a végére.
3: Na.
2: Jó.
3: Ezek azok, amiket te szívesen, szinte bármikor?
2: Szívesen, jó. Szívesen. Az egyik az a vízi csúszda tesztelő.
3: Ez komoly.
2: Hello.
3: Oda néz.
2: Helloka.
3: Bármikor?
2: Figyelj. Ugye a legjobb nyári munka a világon, bejárják a világot.
3: De a szezonális,
2: hogy a legszuperebb
3: jó.
2: És a legizgalmasabb csúszdaparkokban csúszdázzanak, majd értékeljék az élményt két szempont alapján, legnagyobb csobbanás és adrenalin faktor. Végig gimbázom az egész nyert a csúszdáknak. Okay. A világ minden táján, és nagyjából összehozok éves szinten ebből a melóból, ami ugye egy szezonális munka, 8,5-9 millió forint.
3: Amúgy nem szezonális, mert ugye...
2: Jó, mondjuk akkor parkokban télen is mehetsz.
3: Hát egyrészt, másrészt meg ugye a világ az úgy van kitalálva, hogy van, ahol egyszer nyár van, aztán utána a másik helyen
2: de
3: van nyár.
2: Vagy.
3: Tehát ilyen full folyamatos, látod? Mégiscsak megmaradt ez nekem. Megmaradt ez nekem kémiából, vagy matakból?
2: Földrajz ez.
3: Hol tanultuk?
2: Éneken?
3: Nem tudom.
2: Ez jó, ez...
3: De mindegy, nem menjünk bele a részletekbe.
2: Akkor egész éves.
3: Igen, jó fenék kell hozzá, ez egész vastag bőr, de nem fűzet eleget.
2: Nem?
3: Nem.
2: De ez élvezetért kapod a pénzt.
3: Hagyjál malogva. Hát nem, ez nem jó. Ez nem jó.
2: Jó van, jó van. A másik... Akkor az
3: most már nagyon kell izgulnod, igen. Mert már csak egy van.
2: Egy van. Ez sem keres annyira jól, viszont nagyon jó.
3: Akkor ne is
2: mert pont. Hogy hivatásos alvó.
3: Ajajajajajajaj. Komoly készségeket feltételez. Hivatásos alvó.
2: Azért fizetnek, hogy alvást vizsgáló kutatásokban részt vegyél, ráadásul NASA-nál meg.
3: Ne hülyeskedj.
2: Tehát ott vagy az űrhajósok között, és
3: ugye, aludnom kell.
2: Igen.
3: És egyszer jutok el a NASA-ba, és akkor is aludja.
2: De nem mindig, érted? Amikor ott alszol, akkor téged vizsgálnak közben.
3: Ja, nem az a cél, hogy én
2: állandóan aludjál, mert akkor megölnek, az más. Nem az, hogy érted? És akkor milyen kemény, hogy hol dolgozol? NASA-nál.
3: Most a NASA-nál.
2: És
3: alszom. Az jó, az tetszik.
2: 4,3 millió forint átlagosan.
3: Havonta?
2: Nem. Amely változtatja azt jelenti, hogy milyen kutatáson és milyen részlegen dolgozol, mint alvó. Ennyi gyerekek. Én komolyan mondom, álommeló az, amit itt végzünk, azt abszolút adom, de azért vannak nem azt, hogy szerencsésebbek, azt rosszul fogalmazom, hanem azért az álommelókon belül is még vannak álommelók.
3: Nagyon ez az alvós, ez szó szerint álommeló, tehát nyilván erről nevezték el magát az egész... lehetőséget, mint olyan, tehát azért ez a ne további, ez a csúcsa a szakmának. Durva. Na, mit csinálsz a NASA-nál? Te izgi, és mi is nem tudom, mi zajlik ott én addig alszom.
2: Csak este megyek, betudom, mikor mindenki már otthon van.
3: És kicsit félelmetes.
2: Nem tudom, tudni, hogy semmi nem történik bent, mert este szoktam menni csak. Na jó.
3: Kivel találkoztál az éjszakai portás?
2: Mi van ott? Jó, oké.
3: Na, figyelj, Ádika!
2: Mondanám azt, hogy értök meg, hogy kinek mi az álom melója, de már lejár az időnk.
3: Maradjunk, én maradok a zenéjén, és
2: én meg a rádiónál.
3: Oké.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga 3 társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúhegy és térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
5: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
3: Időjárás.
4: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
4: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye! Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus. I just wanna...

0: hogy hogyan lehetne ezt a keresztben szabályozni alapvetően. Viszont most egy eléggé, hát igen, szomorú sztori az, amivel kapcsolatban ezt megint előhoztuk. Egy pár nappal ezelőtt még nagyból május közepén Kurdi Ferenc Kost polgármestere egy bejegyzési posztban írta azt, hogy lépni kell abban az önkormányzatoknak, a polgármestereknek, hogy játékosan egy hinta vagy egy csúszda létesítése mellett nagyobb félmet kapjanak a gyerkőcök a közlekedés oktatására, és szerinte a települési vezetőknek is komoly felelősségük van ebben, hogy a terveik közé ezt is fel kell venni, hogy létesüljön minél több ilyen kis kresszpálya a településeken, legalább egy mindenki által elérhető helyen, akár óvodákban. Ők most elkezdik azt Kosdon, hogy hát itt egy picit ezt megvizsgálják, van ott volt az Ovidnak az udvarán, vagy Ovidnál ott volt régen, csak a nyomai vannak, ezt kicsit felfrissíteni, hasonlók, és azért írta mindezt, mert hogy szintén május elején egy eléggé komoly baleset történt, egy rolleres baleset történt, egy kisfiú nagyon komoly fejes végtag sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter is érkezett érte, és ugye bukósisak, meg védőfelszerelés nélkül rollerezett ő Kosdon, és hát hamar meglett a baj.
1: És egyébként hát itt ez a baleset, ez úgy keletkezett, hogy ő elesett egy tempónál, vagy ütközés volt?
0: Nem tudom, szerintem nem, mert hogy itt a rendülő ki a posztból, tehát nem tudom. Jó, csak okay. Annyi, hogy egy baleset szerintem egy kisfiú, nem volt egy bukós is, és egy felszerelés, hogy a sérülése is súlyosabbak lettek, egy fej és végtag sérüléseket szenvedett a srác. Itt egy-két fotót azért megosztottak, és ahogy lehet látni, szerintem itt más autó nincsen a környéken.
1: Igen, tehát nem ütközött ő
0: mással. Tehát, hogy lehet, hogy valami történt. Mindegy, ez véget mondta azt, vagy írta azt egyébként a polgármester, hogy akkor ezzel valamit kéne csinálni. Úgyhogy beszélgetünk megint erről az egészen, mert nagyon sors a probléma. És azt látom például én Balassagyarmaton, hogy meglepnek, mit mondtam reggel is, amikor megjelennek.
1: Mert hogy gyorsan jönnek.
0: Mert hogy gyorsan jönnek, hirtelen van ott, nincs zaj, tehát nincs különösen
1: hangja. Az autóknál is érdekes.
0: Igen, és így jön, és megy érted, és valahogy szerintem, nem tudom, nekem nem tetszik, és nekem se úton, se járdán nem tetszik, de akkor ezt majd elbeszéljük mindjárt.

0: ez történt kedden reggel.
1: A kosdi rolleres baleset kapcsán kezdtünk el, és kezdünk el beszélgetni picit magáról a rolleres... nem tudom én.
2: Jelenségről.
1: Jelenségről, igen.
2: Mert ez az.
1: Mert ugye ez az, és hát nagyon sok szor lehet látni, például én is látok Balassagyarmaton mindenfajta videófelszerelés nélkül közlekedőt, és ennek meglett egyébként a következménye Kosdon, mert hogy egy fiatal iskolás fiú is baleset szenvedett, úgyhogy semmilyen cucc nem volt rajta, és eléggé komoly sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter jött hozzá. Egyébként nagyon komoly kommentek is jöttek erre a bejegyzésre, ebben majd fogunk egy picit szemezgetni. Na de, hogy én valahogy mindig úgy érzem, hogy nincsen jól kezelve ez. Nyilván majd a közlekedési, nem tudom én, szakágnak azért ezzel foglalkoznia kell akár ezt illetően is, de hogy például én valahogy nem tudom normálisan és a helyén kezelni őket, és valahogy nekem egyszerűen se a járdára, se az útra valahogy úgy szerintem, hogy nem valóak oda.
2: Nagyon érdekes különben ez, mert akkor tényleg jelenségről érdemes beszélni, ráadásul kb. Olyan tempóval érkezett, mint egy üstökös, amikor belép a légkörbe, tehát egy ahhoz hasonlítható, magának a rollerezésnek tulajdonképpen a berobbanása a közlekedés világába. Én legalábbis így értelmezem, vagy így élem meg, és a közlekedésben, amikor tényleg elkezdünk már itt vidéken is ezzel úgy találkozni, először nyilván a fővárosi dolgok voltak, de itt minden napoknak a része lesz. Onnantól kezdve az a bajom ezzel, hogy szerintem a rollerezőknek a nagy része, tisztelet a kivételnek egyébként, nem azzal a komolysággal és azzal az odafigyeléssel és azzal a felkészültséggel vesz részt a közlekedésben ezzel az eszközzel, mint a többiek, akik szerintem már ezt csinálják.
1: Ez ebből adódik. Egy gyors zárója, szerintem azért, mert ugye régen, most elmondjuk a fiataloknak, hogy akkor régen ez egy gyerekjáték
2: pontosan
1: volt, hát hogy milyen volt a roller, ráálltál, talán még lábbal, neked is hajtottad a lábbal, és hogy mentél és egy bár kicsit, és akkor de megint hajtottad ugye lábbal, tehát hogy nem volt nagy sebesség,
2: igen,
1: és ugye ez a fajta kép él még szerintem a rollerezőkben, meg az emberekben, hogy figyelj, az idézőjelben csak roller.
2: Igen, hiszen volt közt egy átmenet, voltak ott azok a szkúterek, meg azok a komolyabbak, amik már azért mind szerkezetileg és mind az ebből elérhető sebesség szempontjából egy komolyabb dolog voltak a gyerekkori emlékekből felsejlő rollerekkel szemben, és akkor ugye nyilván ezek megkapták később az elektromotorokat, itten ezek az elektromos rollerek, és ott elszabadultak minden, mint az állat, tehát mint Django, ott az a vége van, és a legnagyobb probléma abból áll, hogy azt a tempót nem tudják lekövetni egyébként a mentális követelmények. És ezek az eszközök, tisztelet a kivételnek, van, amelyek le van limitálva teljesítményben, és igen, akkor tudnak mondjuk 25 km/h. Múltkori gyarmaton jövök ki az egyik körforgalomból, illetve megyek bele a körforgalomba, érkezik jobbról engem hagyva természetesen a szabálytak megfelelően, kimenni egy rolleres. Ez is felnőtt volt egyébként, tehát nem volt semmilyen probléma. De várjál!
1: De meglepődsz, hogy miért jön?
2: De várjál, jött az úton, oké. Okay. Nem is lepődtem meg. Azon viszont igen, hogy amikor én utána mentem, és fölvettem az utazás sebességet, ami szerintem az 50 közelében lehetett, na az a roller, az
1: ott
2: úgy fogta magát vissza, hogy ne előzzön meg szerintem. És azért ott egy picit meglepődtem.
1: Valaki egyébként pont a kosdi bejegyzés, a Kurdi Ferenc polgármester bejegyzése aláírja kommentben, hogy tegnap a délpesti kórháztól egy rolleres fiatal után fordultam ki a Köves útra. Ketten voltak a rolleren, rövidgatya póló. 50-60 km/h-val mentem, és csak távolodtam a rollertől. Kipróbáltam a szintentartást, ami 72 km/h volt.
2: Na, ott a baj.
1: Ez 72 km/h-val, sövetgatjában, pólóban ketten zúztak rajta.
2: Ha rollere. Ők akkor ott elesnek, nem, meg se találják őket. Tehát ez olyan kockázatot rejt magában a rollerezés, hogy elképesztő. És ugye, hogyha ezt elkezdjük, ha képesek felnőttek, fiatal felnőttek ezt a dolgot, jellemzően fiatal felnőttek azok, akik ezt egyébként úgy használják, az idősebbeket. Én nagyon-nagyon keveset láttam még ezen. Igen. És gyerekek.
1: Valaki azt írja, hogy mielőbb gyógyást igen, és akkor egyértelműen a szülők hibája.
2: Pontosan így van. A szülőt nem hibáztatom feltétlenül.
1: Már megint a szülő? Norbi!
2: Sajnos igen. Minden tekintetben nem fogom elásni a szülőt mindig, de igen, egy gyerek esetében abszolút szülői hiba, mert lehet, hogy jót akar egy ajándékkal annak a gyereknek a rollerrel, és minden vágyát teljesíti, mert persze, megvan már a mobil, megvan a számítógépes játék, mindenki jót akar és meg akarja adni a gyerekének a kedvének megfelelőt. Ez az így világon semmi baj nincsen. De megint kéne egy manó sapkányit ezen állítani egy kicsikét. Tehát az, hogy ha adom neki, akkor viszont olyan, hogy is mondjam, csak felkészítés mellett.
1: Hát külön, te komolyan mondom.
2: Ami ehhez szükséges.
1: Ez még rosszabb, tehát ez százszor rosszabb mondjuk a biciklinél.
2: Hogyne.
1: Mert komolyan mondom, hogy ilyen külön olyan protektorokba kéne állniuk, mint a gyorsasági motorosoknál, ugye, hogy akkor a gerincvédőt
2: kezdni. Könyök, sisak, gerinc,
1: így, tért. Tehát, hogy olyan szinten van
2: kesztyű.
1: De komolyan mondom, tehát mindent
2: az megvan.
1: Mondom, mint hogyha mint a rosszinak a cucca lenne.
2: De az megvan, hogy abból, és csak elviccelték egy manó sapkányit, ami a szintén ezzel párhuzamosan fut, amikor a nyúl a rollerezős elé ugrott valahol, egy felnőtt ember ment a rollerrel, és egy nyúl meglepte őt, egy erdei út mellett ment. És gyakorlatilag balesetezett a nyúllal, fellökte őt a nyúl, aztán utána viccelődtek itt ezzel a történettel, pedig az az ember nincs ebben a bizonyos felszerelésben.
1: Mert abban volt?
2: Kesztyűben volt, motoros kesztyű, úgy állt azon a rolleren, én úgy emlékszem, mintha éppen tényleg egy motoros lett volna, protektorok sora, és a többi, és a többi. Akkor ő nem, szóval rosszul jár.
1: Igen.
2: És azt mondom én is, hogy semmi ilyesmit nem lehet használni a megfelelő mind közlekedési szabályok ismerete nélkül, felkészültség nélkül, egy gyereknél nem tudom, az mennyire van meg egyébként.
1: Figyelj,
2: amikor a suliba megy vele és visszajön.
1: Szerintem nekem még mindig az a bajom vele, hogy egyszerűen közlekedés idegen a cucc, érted? Mert hogy...
2: De már itt vannak, szóval
1: igen,
2: már nem
1: de
2: az.
1: Hogy, de hogy ne, nem, tehát az, hogy mész egy, jön melletted mondjuk nem tudom én, egy kisrobogós 50-nel ott van rajta a bukós is, a kötelező oké, jön, stb. De az, hogy állva suhan melletted de... mondjuk 70-nel érted, nem odavaló se az útra, se a járdára, csak mert szerintem közlekedés idegen.
2: Igen, azért, mert új. Egy robogó is új volt, amikor a szekerek voltak. Tehát ez... De nem. Ez új. Ádi, ezek itt vannak. Nem az a probléma, hogy idegenek ezek a közlekedés történettől. Nem lesz visszavonva.
1: Jó, nyilván tudom, ezek de mondom, hogy én ezzel mindig...
2: Azért, mert
1: és soha érted, a kerékpárúton is mellettem hangtalan elmegy, holott szerintem nem is mehetne a kerékpárúton, bár nem tudom, hogy az hogy van. Ezért, tehát elmegy, mehetne, jön, és valamelyik egyébként akkora már, mint egy kis motor, olyan teljesítménnyel, és jönnek, és a múltkor is mentem valahova, nem tudom, autóval, és akkor olyan világítás, nem tudom, mi az Isten az, ami jön velem szembe, érted? És ugye két rolleres volt, de olyan világítással, hogy megőrülsz, érted? Tehát olyan xenon fényszoró volt benne, hogy a retinádat kipattintja a helyéről.
2: Nem is kell már túl sok pénz, ez a másik egyébként, hogy nagyon olcsón beszerezhetők.
1: És hogy nekem ilyen abszolút közlekedés idegen eszköz. Én nem látom benne azt, hogy ez be tudna épülni.
2: Igen, az a baj, a közlekedés egy nagyon komoly dolog, és egyre inkább az lesz, és most kb. Az van, hogy egy gyerekjáték jelent meg, egy negyedik szereplőként, hogyha az autók, a gépjárművek és a motor meg a kerékpár után bevesszük ezt még oda, akkor a gyalogosokkal együtt legyen az ötödik, tehát egy vadonatúj szereplője van a közlekedésnek.
1: Nem.
2: És ez innentől kezdve az újdonsága a legkisebb veszély, hanem egyszerűen az, hogy a korosztály melyik használja, az nincsen szerintem tudatában annak, hogy ez mekkora fegyver. Családban is volt olyan egyébként.
1: Na, nátok volt?
2: Hát nem, a mi gyerekeink a rokonságban volt olyan, hogy szintén jó szívűségből és jó szándékból kapott a gyerek egy rollert. Föl lett töltve, első út bukott akkor át, mint Rottenbiller. És akkor igen. Onnan persze. És onnantól kezdve jó nagyot kívánok. Roller letesz, talán el is ad. Boldogságnak annyi. Oké, de lehetett volna az attól sokkal rosszabb. Hát, itt van ez a kisfiú. Ő is lehet, hogy pont így volt. Lehet, hogy első útja, lehet, hogy sokadik. Kár ezen egyébként rugózni. Jelenlévő probléma egyre szaporodó, és amit az elején mondtál, a kórházi jelentések pedig kifejezetten súlyosbodó, napi több, nagyon súlyos esetről számolnak be.
1: Pont most hoztam egyébként még egy zárszóként, aztán a hallgatói hozzászólásokat, a véleményeket is várjuk, hogy mi 2024-ben 367, tavaly már 635 balesetet okoztak elektromos rollerrel közlekedők, és ugye drámaiban megnőtt ennek a száma nálunk, ugye 73%-kal több személyisérüléssel járó szállítási történt, amelyben ugye e-roller volt a felelős. Tehát, hogy brutális a történet.
2: Igen, sajnos, és mondom, hogy ez korosztályhoz köthető, már pedig valószínűsítem, hogy gyerekek, fiatal felnőttek.
1: Arról meg nem beszélünk, még rosszabb. Akkor kell a kötelező, és ugye, ami 25 kg-nál nehezebb, és 14 km/h-nál gyorsabb, azt már be kell rá biztosítás rendesen, tehát nem tudom.
2: De itt volt szó a kötelező sisak használatról is.
1: Szerintem az lesz majd az új keresztben. Igen. Az majd ősszel fogunk majd ezzel is foglalkozni, szerintem, hogyha ugyan. Úgyhogy írjátok meg, hogy ki hogy gondolja azt az e-rollerezést a Viber számunk 06 35 66 22 62.

0: ez történt kedden reggel.
1: A kosdi rolleres baleset kapcsán beszélgettünk még egy picit ezekről az e-rollerekről, és megkérdeztük a hallgatóinkat is, hogy ők mit gondolnak. Valaki azt írja, hogy Gödön naponta látok két emberrel száguldozó rollerest a járdán, teljesen életveszélyes Márta.
2: Mert hiszen...
1: Jogsi nélkül mennek 25-30-al, sokszor még Crest sem ismernek, kaptuk egy másik hallgatótól. A gyalogosoknak lett a legrosszabb, főleg időseknek és a kisgyerekeseknek. Dunakesziről írja Gábor, hogy éjjel rengetegen ittasan használják a rollert, és ez borzasztóan veszélyes. A rendőrségnek sokkal szigorúban kellene ellenőrizni a rollereseket. Igen, de valaki megvédi. A sisa kötelezővé tétele és sebességkorlátozás sokat segítene, nem az rollerek hibáztatása. Igen. Sok a munkába járásra használják, olcsóbb és praktikusabb, mint a tömegközlekedés.
2: Ez tény.
1: Ezt is írják.
2: Ez tény. Biztos, hogy van neki, főleg ugye nagyvárosi jelen, nagyvárosi, nem városi szituációban. Hát, egésziból bárhol, persze, ahol a munkába jársz, rövid távot akarsz megtenni.
1: Igen.
2: Fontos a tempó, ott nyilván egy alternatíva.
1: Ádám Norbinak igaza van, a fiataloknak ez a jövő közlekedése. Nem tiltani kell, hanem megtanítani kultúrát használni. Oké, de tudom, én boomer vagyok, bár még nem vagyok 40, de valahogy engem meglep mindig, ahogy mondtam, ha felbukkan. Magas, mert áll, gyorsan jön.
2: Nagyon fura pozíciós, igen.
1: Tehát, hogy jön egy ilyen...
2: Egy csík
1: gyorsan. Jön, gyorsan veled szemben, és nem tudod, hogy mi az. Tehát, hogy így, nekem ez a gondom vele, érted? Tehát, hogy nekem ezért még mindig ilyen közlekedés idegen. De hát nyilván tudom, emlékszem rá, hogy amikor bejöttek ezek a e-rolleres dolgok a fővárosban, és talán nem is tudom, a Fehorván voltunk forgatni, vagy nem tudom, és így néztem, hogy...
2: Bérléshez tudsz?
1: Aha, hogy így szétdobálva az egész kerületben.
2: Ez most is így van.
1: Tehát, hogy így kész is akkor.
2: Ez most is így van, és az a legnagyobb bizonyíték annak, ugye volt az előző hozzászóló, aki mondta, hogy piásan használják mondjuk az éjszakai rollerezők az eszközt.
1: Igen.
2: Az, amikor látod a rollert szétdobálva, az a legnagyobb bizonyíték arra tulajdonképpen, azzal meg is fújta a szondát a használója, amikor úgy hagyja ott az eszközt. Egy normális, csak tényleg praktikusan használó ember egy ilyen eszközt nem dob le a férjére. Aki be van nyomva, mint a szög, az fogja ott, ahol áll, eldobja a francba, és valahova áttén Feregából, mit tudom én, vagy megérkezett, mit tudom én.
1: Igen.
2: Tehát abból látszik az eldobott eszközökből, hogy tulajdonképpen mi veszélyhelyzetek zajlanak mondjuk akár az éjszaka folyamán, akár Pesten, akár Gödön, bárhol.
1: Egyébként most nézem, hogy pont, hogy mondtál, ott már mémek úgy, hogy a nyúl. Az
2: igen,
1: a rolleres.
2: Igen.
1: Ezért mondom, hogy nagyot ment.
2: Tudtam, nem is.
1: Ez nagyot ment.
2: Lehet rajta viccelődni. Én is ütköztem már állattal, nem volt a jó kedvem. Mémet nem gyártottam róla. Igen, az biztos.
1: Igen, hát elhiszem egyébként. Tessék figyelni, jó, mindenképpen, és ha majd összejön akkor a szabályozás, akkor ezt akkor majd beszélgetünk róla. Mert hogy bukós isak, meg hogy minden.
2: Van ide vonatkozó változás, lesz, hogy várható, azt hiszem.
1: De emlékszem, hogy ez a bukós isakos kötelezővé tételés előtt, és egyébként pont talán ugye, a közlekedési szakértőnkkel Golyán Szilvivel beszélgettünk ugye arról, hogy ő mindig ugye
2: mindig
1: mint kerékpáros hát szakember, hogy ő még gyarmaton is fölveszi, és lecseszett, emlékszem rá, hogy miért nem hordok bukós isakot a biciklin helyébe, vagy csak legördülök, idézőjelesen, mert hogy ő mindenhova, bárhova, hogy megy itt, szoktam látni mindig, ott van a fején a sisak, és engem mondom, lecseszett, hogy mondom, oké, Szili, igazad van, tehát, hogy adom, de hogy...
2: De igaza van.
1: De igaza van, na, úgyhogy lesz még ez téma majd szerintem.

0: búcsúzzunk, kedves hallgatók, mert hogy ennyi fért a 4 óránkba. Ez volt az utolsó reggeli ritmusos meg a sláger, úgyhogy átkerülünk a helyünket Házi Attilának, mert hogy kezdődik a Fitbit. Mit szólsz hozzá, Sanyi? Búcsúzunk.
1: Jó, köszönjük a figyelmet, bizony, de semmi baj, holnap jövünk,
0: bizony.
1: És összefoglaljuk azt, hogy mi történt velünk a hét második felében. Azt is meghallgathatjátok ti is, meg persze mi is. Vigyázzatok magatokra, szép szombatot mindenkinek.
0: Szevasztok!
1: Ciao, ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
13: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
14: Egy hónap alatt 22 bűncselekményt követett el az a kábítószerfogyasztó férfi, akit őrizetbe vettek a salgótarjáni rendőrök. A jelentős bűnözői múlttal rendelkező hajléktalan férfi rendszeresen portyázott a városban. A nyitott ajtókat és a leparkolt autóból megszerezhető értékeket figyelte. Elsősorban pénzre hajtott, de a könnyen eladható mobiltelefonokat sem vetette meg. Volt olyan éjszaka, amikor egy azon utca három ingatlanába is bement lopni. Elfogására hajtóvadászat indult. Mivel a férfinak nincsenek családi kapcsolatai, a rendőrök több lehetséges búvóhelyét is ellenőrizték, a bűnöző azonban eközben is tovább ténykedett. Nem állt le azután sem, hogy a hatóság a fényképével június 1-én országos körözést adott ki, és felhívást tett közzé a helyi médiában. Június 2-án délben a keresett férfit Karancsalján vették észre a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal gyalogosan üldözni kezdték, majd el is fogták. Jól halad Nagymaroson és a szomszédos településeken a versenyképes járások program második üteme, közölte az önkormányzat. A város több mint 19 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül, amelyhez önerősen szükséges. Ebből az összegből egyrészt a meglévő kamerarendszer bővítik, összesen 11 új kamerát telepítenek, ami hozzájárul a közbiztonság növeléséhez és a közterületek hatékonyabb ellenőrzéséhez. Másrészt a városi rendészeti feladatok ellátása érdekében egy használt gépjárművet is vásárolnak a szükséges felszerelésekkel együtt. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felsőgödi útszakasz felújításához, tudotta a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint Nagy-Britannia a hidegháború óta nem szembesült a mostanihoz hasonló katonai kockázatokkal és fenyegetésekkel. A parancsnok egy rádióinterjúban arról beszélt, az orosz légierő nagy hatótávolságú hadászati repülőgépei az idei év első 5 hónapjában annyiszor repültek be a brit légtérbe, mint tavaly egész évben. Hozzátette, teljesen egyértelmű számára, hogy 35 éves katonai pályafutásának kezdete óta az ország most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért sürgősen fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét.
13: Időjárás.
14: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
13: Közlekedés.
14: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: És most, ahol a sportos életmód
15: mindig sláger.
17: Fitbit.
18: Na, ezekben a napokban lehet igazán jó tájképeket készíteni, csak nem ilyenkor kell ébredni, hanem már 6 körül, és izgalmas természeti látványosság figyelhető meg, amint a köd lassan száll felfelé, eső után a párás levegő fantasztikus képek alkotására képes. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila, délután 4-ig. Hát nem kerül sokba a boldogság, az ilyen kis dolgokon múlik az egész, és milyen jó, hogy még nincs akkor a hőség, tényleg fesztelenül élvezhető a reggel, például együtt kint egy teával vagy kávéval, csendben és egy kicsit elgondolkodva a valóban fontos dolgokon. Aki magával viszi az erdőbe is a megafont, szerintem nagyon jól dönt, én csak pozitív energiákat küldök ma mindenkinek, mint általában. Jó hírek, nagyon jó programok vannak a menüben, érdemes mindet feljegyezni, a nyár sok élményt kínál, majd azzal együtt, hogy jó ritmusokat, és mint például Charlie Puth vadonatúj dalát, Beat Yourself Up.

A mikrofonnál Házi Attila, diétás paradicsomlevest készítünk szeletelt zabbal. Az egyébként gyors felszívódású sűrített paradicsom a lassan felszívódó szénhidrát tartalmú zabpehelylisztnek és a szeletelt zabnak köszönhetően lelassul, és így a paradicsomleves is az életmódváltás részeként tekinthető. Ezért is ajánlom mára ezt a szénhidrát, kalória és zsírszegény tökéletes ebédet. Na nézzük, akkor hogyan készül 4 főre. 25 g kókuszolaj kell hozzá, 30 g zabpehelyliszt, 60 dek a sűrített paradicsom, másfél liter víz, só, őrölt bors vagy édesítőszer ízlés szerint, és 10 dek a nyers, szeletelt zableves betétként. A kókuszolajon megfuttatjuk a zabpehelylisztet, majd lehúzzuk a tűzhelyről, a sűrített paradicsomot apránként a rántáshoz adjuk és simára keverjük. Ezután folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a vizet és fűszerezzük sóval, borssal, őrölt bazsalikommal és ha szükséges egy kevés édesítőszerrel ízlés szerint. Visszarakjuk a tűzhelyre, majd forrástól számított 10-15 percig főzzük, amíg a paradicsomleves fő 10 deka nyers, szeletelt zabot forrásban lévő vízben puhára főzünk, leszűrjük és levesbetétként a kész paradicsomleveshez tálaljuk. Jó étvágyat hozzá!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 6-án a Norbertek és a Szintiák ünneplik a névnapjukat. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogy vita vagy nézeteltérés esetén segítse a félreértések tisztázását és a harmónia visszaállítását. Érzelmi szinten befolyásolható, könnyen ismerkedik, barátkozik. A Szintia név gyakorlatias, alkotókészséggel rendelkező személyiséget takar. Ötletei eredetiek és célra vezetők, élvezi a társaságot és ad az emberek véleményére, ezért fontos számára a külső megjelenése is. Szintiák és Norbertek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Azt már tudjuk, hogy a napelemekkel áramot lehet előállítani, és sokan telepítettek ilyet a háztetőkre, de hogyan működnek ezek ipari méretekben? És Magyarországon valóban van-e jelentős haszna ennek az energiamixben, vagyis abban a rendszerben, amiből mi fogyasztunk nap mint nap? Jövő pénteken indul kerékpártúr a Balassagyarmatról mindezek megismerésére, ami a belvárosból rajtól és Szügyön Csesztvén áttér vissza a városba. Az alig több mint 20 kilométeres táv már kora délelőtt megkezdődik azért, hogy még a tűzőnapfény és a hőség előtt véget érjen. Akinek van kedve, ismerje meg a részleteket a 222sport.com oldalon az események között. Energia körforgásban jövő pénteken.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11-kor jönnek a friss hírek, utána pedig jövök a friss horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
6: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát, valamint a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg a választási vereség főokaiként Navracsics Tibor, írja a 24.hu. A volt miniszter szerint az eredményhez az is hozzájárult, hogy részletesebben ki kellett volna fejteniük, mire kérnek még 4 évet. Egy interjúban arról is beszélt, a Fidesz rendre valamilyen szervezeti újítással reagált a kudarcokra, és ezek mindig sikeresek voltak. Jelenleg is arról szólnak a találkozók, miként lehet új életet, új vérkeringést hozni a pártba. Emellett valószínűsítette, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a pártelnöki tisztségért, és szerinte az is elképzelhető, hogy a 2030-as választáson is ő áll majd miniszterelnök jelöltként a rajtvonalnál. A szlovák külügyminiszter után Robert Fico is visszautasította Magyar Péter kijelentését, amely szerint Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, a miniszterelnök szavai csak nagy szavak, Magyarország északi szomszédja pedig a szuverén szlovák köztársaság. Robert Fico szerint az ilyen asztaldöngetés senkinek sem segít, csak növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre lenne szükség. Megható fotókat közölt Harry herceg és felesége Meghan Markle abból az apropóból, hogy kislányuk születésnapját ünnepelték. A sztárpár kisebbik gyermeke Lilibet immár 5 éves lett. Ennek örömére a házaspár 2 vidám családi képet posztolt, amelyeken ismét látszik, hogy a kislány az édesapja lángvörös hajszínét örökölte. A fotókhoz csak annyit írtak, a mi álomlányunk.
3: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
6: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, John Newman-nel folytatjuk itt a Waiting for a Lifetime.

0: Talk.
1: Horoszkóp.
2: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük elsőként a kossal. Figyeljen oda jobban a kapcsolataira, ha folyton elfeledkezik a barátainak tett ígéretekről, vagy ha egyszerűen elfelejti keresni őket, akkor hamarosan nagyon egyedül érezheti majd magát. Bika. Ha csak a leghalványabb reményt is látja arra, hogy a családjában megoldjon bizonyos problémákat, akkor ragadja meg ezt az alkalmat és tegyen meg érte mindent. A legtöbb úgy is azon múlik, hogy van-e hite hozzá. Ikrek. Úgy érzi, hogy túl gyorsan zajlanak bizonyos események, változások a családjában. Ráadásul túl sok is történt már az utóbbi időben. Miért, hogy még mindig felkészületlenül érik a dolgok? Rák. Váratlan helyzettel kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődött a mai nap, ehhez nem is kismértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Ne alkosson túl hamar véleményt. Oroszlán. Ma megcsillogtathatja a gasztronómiai képességét, még az elrontott ételekből is csodákat tud varázsolni, ha arról van szó, hogy helyre kell hozni a hibát, amit a társa vétett esetleg. Szűz. Ma megmutathatja az energikusságát, tehetségét méghozzá a lehető legjobb értelemben. Az otthonában alkothat nagyot, és ezzel kivívhatja a társa elismerését és a háláját. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Elbizonytalanodott a párjával való kapcsolatát illetően, talán az őszinteséget is hiányolja, de gondolkozzon el annak az okain is. Lehetséges, hogy az utóbbi időben túlságosan kihasználta a kedvesét. Skorpió, a Hold a jegyében jár, ráadásul az Uránusszal is szembe kerül. Nem csoda, ha az érzelmek valósággal elöntik. Na, de nem baj ez, mert személyes életét érintő döntéseit egyrészt a tényekre alapozva kell meghoznia, de másrészt azokat mégiscsak a vágyai és az illúziói vezetik. Nyilas, próbáljon meg jobban alkalmazkodni a családja elvárásaihoz. A morcosságával teljesen elkedvetleníti őket. Ha azonban belevalónak és bevállalósnak bizonyul, és végre részt vesz a bolondozásokban, akkor a végén meglepődhet, bizony még élvezni is fogja. Bak, könnyedebben kellene venni az életet, mint azt tette az utóbbi években. Ha nem akar mindent, hanem inkább vágyik rá, sőt, mi több szeretné, akkor sokkal inkább meg is fogja kapni. A haraggal semmire nem megy. A vízöntő ma úgy érzi, hogy ővé a világ, annál is inkább, mivel születési uralkodója a szép Vénusszal áll együtt a levegős ikrek jegyében. Ha még ráadásul valahol messze is van, és a jól megérdemelt szabadságát tölti, akkor igazán az elemében érezheti magát. És végül jöjjenek a halak. Annyira az álmok embere, hogy nem mindig szeret a puszta tényekkel szembenézni, ma mégis kénytelen lesz rá. Igaz, hogy a tények értelmezése már szemlélet kérdése. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az év egyetlen éjszakai kerékpár versenye rajtol el jövő pénteken este Balassagyarmaton. A Nyírjes Bike Parkban idén is megrendezik a sötétben tekerést, ami, mint azt az előző két alkalom is bizonyította, teljesen másképp alakítja a versenyzést, mint nappali körülmények között. Ráadásul idén már az átalakított, felújított, bővített park ad helyet, ami minden eddiginél hosszabb pályán várja el a nevezőktől a teljes koncentrációt, hiszen 3 kilométeresre nyúlt az útvonal, és ez meglehetősen riasztó, figyelembe véve, hogy nappal sem könnyű terepen tekerni. De persze, aki erre vágyik, annak ott a helye, főleg, hogy a végén még frissítőt is kapnak azok, akik teljesítik ezt a pályát. Night Ride idén is a Nyírjesi Bike Parkban, részletek a 222sport.com oldalon, az események között.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém a
7: az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Dél van.
11: Itt a Megafon.
13: A Megafon hírei következnek 2026. június 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
13: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb médiavállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga 3 társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúhegy és térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudatta a város polgármestere. Kammerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
14: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
12: Időjárás.
13: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
13: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
15: mindig sláger.
1: Fitbit.
15: Fitbit. Fitbit.
2: A mikrofonnál Házi Attila, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Egy kicsit lassú dallal megyünk tovább, hogy az emésztés is könnyű legyen. Celine Dion, I'm Alive!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Azt már tudjuk, hogy a napelemekkel áramot lehet előállítani, és sokan telepítettek ilyet a háztetőkre, de hogyan működnek ezek ipari méretekben? És Magyarországon valóban van-e jelentős haszna ennek az energiamixben, vagyis abban a rendszerben, amiből mi fogyasztunk nap mint nap? Jövő pénteken indul kerékpártúra Balassagyarmatról mindezek megismerésére, ami a belvárosból rajtól és Szügyön Csesztvén áttér vissza a városba. Az alig több mint 20 kilométeres táv már kora délelőtt megkezdődik azért, hogy még a tűzőnapfény és a hőség előtt véget érjen. Akinek van kedve, ismerje meg a részleteket a 222sport.com oldalon az események között. Energia körforgásban jövő pénteken.

Dead Dance, ez volt Lady Gaga itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Véget ért a legtöbb csapat sportjáték, és a nyárba átlépve egyre több a szabadidős program, ezért itt a Fitbitben is több ilyet fogok mondani majd mostantól. Nem sokára például a mozgás éjszakája részleteivel jövök vissza, ugyanis gazdag kínálat van benne. Jövő pénteken ismét több száz embert várnak erre az eseményre, csak Balassagyarmaton. Egyután mondom a pontos menetrendet.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: A Karancsülegyés térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgó-Tarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs. A fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát, valamint a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg a választási vereség főokaiként Navracsics Tibor, írja a 24.hu. A volt miniszter szerint az eredményhez az is hozzájárult, hogy részletesebben ki kellett volna fejteniük, mire kérnek még 4 évet. Egy interjúban arról is beszélt, a Fidesz rendre valamilyen szervezeti újítással reagált a kudarcokra, és ezek mindig sikeresek voltak. Jelenleg is arról szólnak a találkozók, miként lehet új életet, új vérkeringést hozni a pártba. Emellett valószínűsítette, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a pártelnöki tisztségért, és szerinte az is elképzelhető, hogy a 2030-as választáson is ő áll majd miniszterelnök jelöltként a rajtvonalnál. Először térképezték fel nagy felbontású fénymikroszkóppal egy vándormadár agyát, hogy igazolják a navigációs képesség idegtudományi alapjait, írja a hvg.hu. A kutatók eredményeiből kiderült, a pontos tájékozódás hátterében az áll, hogy ezek a madarak képesek érzékelni a bolygó mágneses terét. Mindezt azonban nem belső, apró iránytűkkel teszik, hanem egy különleges folyamat segítségével. A szakemberek úgy gondolják, hogy a madarak szemében található fehérjék a fény hatására olyan elektronreakciókat indítanak el, amelyek érzékenyek a Föld mágneses mezejére. Ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy az erővonalak szöge alapján tájékozódjanak. Megható fotókat közölt Harry herceg és felesége Meghan Markle abból az apropóból, hogy kisnányuk születésnapját ünnepelték. A sztárpár kisebbik gyermeke Lilibet immár 5 éves lett. Ennek örömére a házaspár 2 vidám családi képet posztolt, amelyeken ismét látszik, hogy a kislány az édesapja lángvörös hajszínét örökölte. A fotókhoz csak annyit írtak, a mi álomlányunk. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
2: Időjárás.
10: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
10: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
11: Fitbit.
12: 4 perccel vagyunk egy után a mikrofonnál, Házi Attila. A 90-es évek legjobbjai közül válogattam ide 3-at. Phil Collins, Dance into the Light, hamarosan ezt szól nálunk. Előtte Natalie Imbruglia és a Torn. Most pedig Scatman John és a Scatman's World, itt a Megafon.

Igen, hát ez volt a Jetlag és Márcs közös dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Megint rengeteg sportprogram lesz a mozgás éjszakáján. Balassagyarmaton az országos programmal egy időben június 12-én, vagyis jövő pénteken este rendezik meg a tényszerűen népszerű eseményt, amit több száz embert mozgatott meg tavaly is, ezért most is nagy reményekkel vágnak bele a szervezők. Már ismertek a részletek, mindjárt elmondom, hogy a három helyszínen mikor és mit lehet kipróbálni.

Forget You, ez volt Szilo Green itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő héten pénteken lesz idén a mozgás éjszakája, tavaly is nagy sikerrel ment, több százan vettek részt csak Balassagyarmaton ezen az eseményen. Lássuk a részleteket, 6 órakor a megnyitót követően tánc és harcművészeti bemutatókkal indul a program a Civitas Fortissima téren. Aztán ezt követően többféle sportágat indítanak, kezdjük a kerékpárral 7:30, 8:30 és 10:30-es kezdéssel 15 km kerékpározásra indul Reitinger Gábor. Főtér Csesztve, főtér Szügy és főtér Nyírjes főtér útvonalon. A résztvevőknek világítás, sisak és láthatósági mellény is kötelező. Este 7-kor Mozdulygyarmat, a májusi kihívás díjazása lesz a belvárosban. Szintén 7 órai kezdettel 5 kilométeres történelmi séta Majdán Béla történész vezetésével. Zóna trió kombók Harsányi Andreával 19:20-tól, majd este 8-tól magas intenzitású intervall edzés Blaskó Perlaki Evelinnel, Strong Nation Borda Zsolttal 8:30-től, 9-től éjfélig tekból, asztali tenisz és tollaslabda, 9-től 9:30-ig Max Training Reskó Rados Zsófiával, 9:30-től 11:30-ig esti zumba, Sals Nation Fitness Party, 11-től 11:30-ig Kangoo Jumps Melindával, 11:30-kor pedig tombol a sorsolás, ez a belváros programja. Nézzük az Ipoly Parti Sport és Szabadidő Centrumot. Este 8-tól streetball és kosárlabda. Szintén este 8-tól 3 és 7 kilométeres futás az atlétikai pályán. 8:30-től street workout a műfüves pálya előtti Szabadidő Parkban. És a nyírjesi program. Este 8-tól kajakkenu a Badis VS-e vezetésével az 5-ös tavon, és szintén este 8-tól 9:30-ig night ride, hegyi kerékpározás a 7-es tó melletti Bringa Parkban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kerékpáros eseményekben bővelkedik Nógrád és a Dunakanyar mostanában. Aki megszállottja a tekerésnek, annak most vannak a legjobb hírei. Túl azon, hogy jövő pénteken két olyan esemény is lesz Balassagyarmaton, ami önmagában is érdekes, ilyen a Night Ride éjszakai futam, és még reggel az energiatúra. Hát ezek mellett a Börzsönynél is találtam egy elképesztően jó tekerést. Június 27-én akár 90 kilométeres körre is mehet az, aki felfedezné az Ipoly környezetét. Ipoly tölgyesről kiindulva a Bernece baráti érintésével, majd Ipolyság Helenba, és vissza Ipoly Damásdon át Ipoly tölgyesre. 750 méteres szintkülönbség van az egyébként főként Ipoly-Völgyi útvonalon. Ez a mintegy 90 kilométeres távon egyenletesen oszlik el, úgyhogy nem kell tartani nagyon meredek szakaszoktól. Csak hát a 90 kilométer izmos hossz, úgyhogy készüljön mindenki izmos hátsóval. Aztán persze arra is gondoltak a szervezők, hogy a kedvezőbb táv is vonzó lehet, 35 kilométerre is lehet nevezni, akár már most. 0630 584 0446, ez az információs telefonszám. 0630 584 0446.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
6: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
8: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tiszapárt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmások valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát, valamint a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg a választási vereség főokaiként Navracsics Tibor, írja a 24.hu. A volt miniszter szerint az eredményhez az is hozzájárult, hogy részletesebben ki kellett volna fejteniük, mire kérnek még 4 évet. Egy interjúban arról is beszélt, a Fidesz rendre valamilyen szervezeti újítással reagált a kudarcokra, és ezek mindig sikeresek voltak. Jelenleg is arról szólnak a találkozók, miként lehet új életet, új vérkeringést hozni a pártba. Emellett valószínűsítette, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a pártelnöki tisztségért, és szerinte az is elképzelhető, hogy a 2030-as választáson is ő áll majd miniszterelnök jelöltként a rajtvonalnál. A szlovák külügyminiszter után Robert Fico is visszautasította Magyar Péter kijelentését, amely szerint Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, a miniszterelnök szavai csak nagy szavak, Magyarország északi szomszédja pedig a szuverén szlovák köztársaság. Robert Fico szerint az ilyen asztaldöngetés senkinek sem segít, csak növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre lenne szükség. Megható fotókat közölt Harry herceg és felesége Meghan Markle abból az apropóból, hogy kislányuk születésnapját ünnepelték. A sztárpár kisebbik gyermeke Lilibet immár 5 éves lett. Ennek örömére a házaspár 2 vidám családi képet posztolt, amelyeken ismét látszik, hogy a kislány az édesapja lángvörös hajszínét örökölte. A fotókhoz csak annyit írtak, a mi álomlányunk.
10: Időjárás.
9: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
11: Fitbit.
12: És már is indítjuk a végső visszaszámlálást itt a Europe és a The Final Countdown.

Take On Me, ez volt az Aha Mega slágere itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A múlt héten véget ért a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnoksága, nyertes a Salgótarjáni SBTC lett, amellyel egyelőre mindössze annyi jár, hogy övék a jog az MB3-ba történő bejutás esélyére. Ez így pontos, mert hogy még meg kell küzdeni ezért. Holnap az Emőd ellen játszanak fél hatkor területi osztályozót, ott is bizonyítaniuk kell.

Safe and Sound, ez volt a Capital Cities itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Börzsöny erdeiben hétfőn este komoly mentőakcióra volt szükség, miután egy apa és fia kerékpározás közben eltévedt a hegyvidéken. Egy számukra ismeretlen területen haladtak, amikor kerékpárjaik a felázott sáros talajban elakadtak. Az egyre romló időjárási körülmények és a nehezen járható terep miatt végül úgy döntöttek, hogy hátrahagyják a bringákat és gyalog próbálnak visszatalálni a civilizációba. Hát hosszú ideig gyalogoltak az esőben és a sötétedő erdőben, miközben nem állt rendelkezésre térkép vagy pontos helyismeret. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a telefonos térerő is csak időszakosan volt elérhető, azonban végül sikerült segítséget kérni a Börzsönyi Hegyi Mentőszolgálattól. De az erdészek, akik arra jártak, előbb találták meg őket, úgyhogy a mentőakció szerencsés kimenetellel zárult, az apa és a fia ugyan átfázott az órákon át tartó eső és a gyaloglás következtében, de komolyabb egészségügyi problémájuk nem alakult ki, így elsősegély nyújtásra vagy orvosi ellátásra sem volt szükség.

Velem a világ, ez volt Fehérvári Gábor Alfréd itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Sikeresen lezárult az Öreg Potyka, a Horgász Egyesület 100 órás maratoni bojlis versenye Ludányhalásziban, amely során a résztvevő csapatok nem csak kitartásból, hanem halfogásból is jelesre vizsgáztak. A verseny kiváló hangulatban zajlott, és a horgászok elképesztő, összesen 3510 kg-os fogást értek el 5 nap alatt. A dobogó legfelső fokára a Csőke Carp Team állhatott fel, amely kiemelkedő teljesítménnyel, több mint 728 kg-nyi hallal szerezte meg az első helyet. Másodikként a Carp Reapers Team végzett 363 kg-mal, míg a harmadik helyet a Bagók Team szerezte meg 349 kg-os eredménnyel.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 6-án a Norbertek és a Szintiák ünneplik a névnapjukat. A Norbert név képessé teszi viselőjét arra, hogy vita vagy nézeteltérés esetén segítse a félreértések tisztázását és a harmónia visszaállítását. Érzelmi szinten befolyásolható, könnyen ismerkedik, barátkozik. A Szintia név gyakorlatias, alkotókészséggel rendelkező személyiséget takar. Ötletei eredetiek és célra vezetők, élvezi a társaságot és ad az emberek véleményét. Ezért fontos számára a külső megjelenése is. Szintiák és Norbertek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik a mai napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: 15 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
13: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1.400.000 hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
11: Időjárás.
13: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
0: Közlekedés.
13: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalombel területén, valamint Nemtibel területén is. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
14: Fitbit.
9: Három perccel múlt 3 óra, nagyon jó nyárias idő alakult ki a mai napra, egy kicsit még füllett, de ez alakulni fog majd a következő napokban. Ne legyen panasz erre, inkább legyen párás a levegő, mint nagyon száraz, az a legrosszabb. Jönnek a 2000-es évek megaslágerei. Itt a Justice és a Dance, előtte még a United és az Igen vagy Nem. Most pedig lemárral indítjuk az órát. Dance!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Az év egyetlen éjszakai kerékpárversenye rajtol el jövő pénteken este Balassagyarmaton. A Nyírjes Bike Parkban idén is megrendezik a sötétben tekerést, ami, mint azt az előző két alkalom is bizonyította, teljesen másképp alakítja a versenyzést, mint nappali körülmények között. Ráadásul idén már az átalakított, felújított, bővített park ad helyet, ami minden eddiginél hosszabb pályán várja el a nevezőktől a teljes koncentrációt, hiszen 3 kilométeresre nyúlt az útvonal, és ez meglehetősen riasztó, figyelembe véve, hogy nappal sem könnyű terepen tekerni. De persze, aki erre vágyik, annak ott a helye, főleg, hogy a végén még frissítőt is kapnak azok, akik teljesítik ezt a pályát. Night Ride idén is a Nyírjesi Bike Parkban, részletek a 222sport.com oldalon, az események között.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

Mikaela Geiger és a Hotline szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A hét legvége is nyugodt, nyárias idővel telik, a vasárnap is napfényes marad, 27 fok körüli csúcs hőmérséklettel.

0: Remélem mindenki élvezi a nyáriasra fordult időjárást, a hétvége teljesen így fog telni, úgyhogy nyugalom. 4 óraban jönnek a hírek, utána pedig megszakítás nélkül folytatjuk minden idők legnagyobb slágereivel. Friss sporthírek és programajánló holnap délelőtt 10-től innen folytatjuk. Házi Attilát hallották, mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derjennek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
10: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Egy hónap alatt 22 bűncselekményt követett el az a kábítószerfogyasztó férfi, akit őrizetbe vettek a salgótarjáni rendőrök. A jelentős bűnözői múlttal rendelkező hajléktalan férfi rendszeresen portyázott a városban. A nyitott ajtókat és a leparkolt autóból megszerezhető értékeket figyelte. Elsősorban pénzre hajtott, de a könnyen eladható mobiltelefonokat sem vetette meg. Volt olyan éjszaka, amikor egy azon utca három ingatlanába is bement lopni. Elfogására hajtóvadászat indult. Mivel a férfinak nincsenek családi kapcsolatai, a rendőrök több lehetséges búvóhelyét is ellenőrizték, a bűnöző azonban eközben is tovább ténkedett. Nem állt le azután sem, hogy a hatóság a fényképével június 1-én országos körözést adott ki, és felhívást tett közzé a helyi médiában. Június 2-án délben a keresett férfit Karancsalján vették észre a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal gyalogosan üldözni kezdték, majd el is fogták. Jól halad Nagymaroson és a szomszédos településeken a versenyképes járások program második üteme, közölte az önkormányzat. A város több mint 19 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül, amelyhez önerősen szükséges. Ebből az összegből egyrészt a meglévő kamerarendszer bővítik, összesen 11 új kamerát telepítenek, ami hozzájárul a közbiztonság növeléséhez és a közterületek hatékonyabb ellenőrzéséhez. Másrészt a városi rendészeti feladatok ellátása érdekében egy használt gépjárművet is vásárolnak a szükséges felszerelésekkel együtt. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudotta a város polgármestere. Kammerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint Nagy-Britannia a hidegháború óta nem szembesült a mostanihoz hasonló katonai kockázatokkal és fenyegetésekkel. A parancsnok egy rádióinterjúban arról beszélt, az orosz légierő nagy hatótávolságú hadászati repülőgépei az idei év első 5 hónapjában annyiszor repültek be a brit légtérbe, mint tavaly egész évben. Hozzátette, teljesen egyértelmű számára, hogy 35 éves katonai pályafutásának kezdete óta az ország most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért sürgősen fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét.
2: Időjárás.
12: Ma túlnyomóan napos felhős időre lehet számítani, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, a maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
12: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
9: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
11: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga három társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúhegy és térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
14: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszógivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
0: Közlekedés.
14: Sebességmérésre számíthatnak ma a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, a 22-es főúton, Őrhalom belterületén, valamint Nemti belterületén is. Vezessenek figyelmesen!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól.

0: reklám.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. június 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán, a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga három társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúhegy és térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudott a város polgármestere. Kamerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
10: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszógivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcíme lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
6: Közlekedés.
8: Mérik az este közlekedők sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: A Karancsülegyés térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgó-Tarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs. A fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát, valamint a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg a választási vereség főokaiként Navracsics Tibor, írja a 24.hu. A volt miniszter szerint az eredményhez az is hozzájárult, hogy részletesebben ki kellett volna fejteniük, mire kérnek még 4 évet. Egy interjúban arról is beszélt, a Fidesz rendre valamilyen szervezeti újítással reagált a kudarcokra, és ezek mindig sikeresek voltak. Jelenleg is arról szólnak a találkozók, miként lehet új életet, új vérkeringést hozni a pártba. Emellett valószínűsítette, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a pártelnöki tisztségért, és szerinte az is elképzelhető, hogy a 2030-as választáson is ő áll majd miniszterelnök jelöltként a rajtvonalnál. Először térképezték fel nagy felbontású fénymikroszkóppal egy vándormadár agyát, hogy igazolják a navigációs képesség idegtudományi alapjait, írja a hvg.hu. A kutatók eredményeiből kiderült, a pontos tájékozódás hátterében az áll, hogy ezek a madarak képesek érzékelni a bolygó mágneses terét. Mindezt azonban nem belső, apró iránytűkkel teszik, hanem egy különleges folyamat segítségével. A szakemberek úgy gondolják, hogy a madarak szemében található fehérjék a fény hatására olyan elektronreakciókat indítanak el, amelyek érzékenyek a Föld mágneses mezejére. Ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy az erővonalak szöge alapján tájékozódjanak. Megható fotókat közölt Harry herceg és felesége Meghan Markle abból az apropóból, hogy kislányuk születésnapját ünnepelték. A sztárpár kisebbik gyermeke Lilibet immár 5 éves lett. Ennek örömére a házaspár 2 vidám családi képet posztolt, amelyeken ismét látszik, hogy a kislány az édesapja lángvörös hajszínét örökölte. A fotókhoz csak annyit írtak, a mi álomlányunk. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
0: Közlekedés.
10: Mérik az este közlekedő sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
9: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Egy hónap alatt 22 bűncselekményt követett el az a kábítószerfogyasztó férfi, akit őrizetbe vettek a salgótarjáni rendőrök. A jelentős bűnözői múlttal rendelkező hajléktalan férfi rendszeresen portyázott a városban. A nyitott ajtókat és a leparkolt autóból megszerezhető értékeket figyelte. Elsősorban pénzre hajtott, de a könnyen eladható mobiltelefonokat sem vetette meg. Volt olyan éjszaka, amikor egy azon utca három ingatlanába is bement lopni. Elfogására hajtóvadászat indult. Mivel a férfinak nincsenek családi kapcsolatai, a rendőrök több lehetséges búvóhelyét is ellenőrizték, a bűnöző azonban eközben is tovább ténykedett. Nem állt le azután sem, hogy a hatóság a fényképével június 1-én országos körözést adott ki, és felhívást tett közzé a helyi médiában. Június 2-án délben a keresett férfit Karancsalján vették észre a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal gyalogosan üldözni kezdték, majd el is fogták. Jól halad Nagymaroson és a szomszédos településeken a versenyképes járások program második üteme, közölte az önkormányzat. A város több mint 19 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül, amelyhez önerő sem szükséges. Ebből az összegből egyrészt a meglévő kamerarendszer bővítik, összesen 11 új kamerát telepítenek, ami hozzájárul a közbiztonság növeléséhez és a közterületek hatékonyabb ellenőrzéséhez. Másrészt a városi rendészeti feladatok ellátása érdekében egy használt gépjárművet is vásárolnak a szükséges felszerelésekkel együtt. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudotta a város polgármestere. Kammerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
3: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is.
2: A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint Nagy-Britannia a hidegháború óta nem szembesült a mostanihoz hasonló katonai kockázatokkal és fenyegetésekkel. A parancsnok egy rádióinterjúban arról beszélt, az orosz légierő nagy hatótávolságú hadászati repülőgépei az idei év első 5 hónapjában annyiszor repültek be a brit légtérbe, mint tavaly egész évben. Hozzátette, teljesen egyértelmű számára, hogy 35 éves katonai pályafutásának kezdete óta az ország most él a legveszélyesebb időszakban. Éppen ezért sürgősen fokozni kell a brit és a szövetséges fegyveres erők harcképességét.
1: Közlekedés.
2: Mérik az este közlekedők sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
1: Most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. A fiatalokkal és a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát, valamint a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg a választási vereség főokaiként Navracsics Tibor, írja a 24.hu. A volt miniszter szerint az eredményhez az is hozzájárult, hogy részletesebben ki kellett volna fejteniük, mire kérnek még 4 évet. Egy interjúban arról is beszélt, a Fidesz rendre valamilyen szervezeti újítással reagált a kudarcokra, és ezek mindig sikeresek voltak. Jelenleg is arról szólnak a találkozók, miként lehet új életet, új vérkeringést hozni a pártba. Emellett valószínűsítette, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a pártelnöki tisztségért, és szerinte az is elképzelhető, hogy a 2030-as választáson is ő áll majd miniszterelnök jelöltként a rajtvonalnál. A szlovák külügyminiszter után Robert Fico is visszautasította Magyar Péter kijelentését, amely szerint Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, a miniszterelnök szavai csak nagy szavak, Magyarország északi szomszédja pedig a szuverén szlovák köztársaság. Robert Fico szerint az ilyen asztaldöngetés senkinek sem segít, csak növeli a feszültséget egy olyan időszakban, amikor józan észre lenne szükség. Megható fotókat közölt Harry herceg és felesége Meghan Markle abból az apropóból, hogy kislányuk születésnapját ünnepelték. A sztárpár kisebbik gyermeke Lilibet immár 5 éves lett. Ennek örömére a házaspár 2 vidám családi képet posztolt, amelyeken ismét látszik, hogy a kislány az édesapja lángvörös hajszínét örökölte. A fotókhoz csak annyit írtak, a mi álomlányunk.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Mérik az este közlekedők sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek!

0: Ez volt a Mega Party.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben 4 embert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével vádolnak. Az elsőrendű vádlott Varga Zoltán a Centrál Média csoport tulajdonosa. Ez az ország egyik legnagyobb média vállalata, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a 24.hu, a Nőklapja, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin. A vádirat szerint Varga 3 társával úgy készítette elő a Tolmácsi Nógrádi Vegyipari ZRT részvényeinek eladását, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. Ennek következtében a cég részvényeinek 99%-át a valós 737 millió forintos érték helyett 459,3 millió forintért adták el, amivel 277,7 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak. Az elsőrendű vádlottra 2 év 6 hónap börtönbüntetést, 3 év közügyektől eltiltást és 6 millió forint pénzbüntetést kért az ügyészség. A Karancsúegyes térsége önkormányzatai több mint 14 millió forinttal támogatják a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkáját. A megállapodást Karancsalja, Karancslapújtő, Karancskeszi, Egyházasgerge, Litke, Kishartyán, Sóshartyán és Etes polgármesterei, valamint Bárnai Balázs rendőralezredes, a Salgó-Tarjáni kapitányság vezetője írták alá. A támogatásból a térség településein teljesített rendőri túlszolgálatot finanszírozzák. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy tovább erősödjön a közbiztonság, a lakosság pedig a jövőben nagyobb rendőri jelenlétre és gyorsabb hatósági reagálásra számíthasson. Kiviteli engedéllyel és a szükséges anyagi forrással is rendelkezik már a Gödi önkormányzat a legforgalmasabb Felső-Gödi útszakasz felújításához, tudatta a város polgármestere. Kammerer Zoltán arról tájékoztatott, hogy az Ady Endre út szakaszos, a teljes pályaszerkezetet érintő rekonstrukciója a közműszolgáltatók tervjóváhagyása után azonnal megkezdődhet. Hozzátette, a beruházás illeszkedik a városvezetés hosszú távú infrastruktúra fejlesztési programjába. Ennek célja, hogy a ciklus végére, azaz 2029-re minden Gödi utca szilárd burkolatot kapjon.
4: Szigorította a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Tegnaptól a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Akik viszont már itt vannak, kérvényezhetik a jogosultságuk meghosszabbítását. Szondi Vanda kormányszóvivő közlése szerint az előző kabinet ezen a területen is elég nagy vendetlenséget hagyott maga után. Jelenleg ugyanis összesen 24 jogcímen lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni, ezért a pontos dolgozói létszámot sem tudják még megmondani. Hozzátette, a kormány hosszú távú megoldást keres, és mivel a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de a felülvizsgálat már folyamatban van.
0: Közlekedés.
3: Mérik az este közlekedő sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
3: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Vódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból deépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1 millió 400 ezer hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Mérik az este közlekedők sebességét Rétságon a vasúti átkelőnél, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Nagymaroson a Millenniumi soron. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 7-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimál bérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Közölték, összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban, veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popstárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra, közölték. Összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban, veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popsztárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
3: kíjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot.